Thank you.

0: Péter a felvőve után kapkodott. Átkoztuk a fejünket, hogy nem próbáltuk ki előbb a masinát. Most aztán élesben kellett minden fogásra rájönni, közben megfolyt a tánc. Aztán Kallós félrehívta a zenészeket egy szobába, hogy pár nyugalmas felvételt készíthessünk velük, mielőtt elkezdődik a mulatság. A felfogadott prímás a 74 éves Esztényi Csoma Ferenc volt. Az idős prímás mellől kihaltak a saját kísérő zenészei, ezért alkalmi segítséggel dolgozott, ami lemond valamit az előadás értékéből. Nekem a Lajta által fölvett Kőrispataki zenekar jutott eszembe, ahol ugyanez volt a probléma. Egy jó erdélyi zenekarban a prímás kidolgozza, kigyakoroltatja társaival a harmonizálást is. Itt most azt lehetett hallani, hogy a kíséret játssza maga rutinos meneteit, mint valami ritmikusan korgó gyomor, ha ismeri a dallamot, ha nem. Aztán, ha nem ismeri, akkor annál rosszabb annak a dallamnak. Itt először lehettünk tanulni, hogyan gyűjt Kallós. Azzal kezdte, hogy megfújta az ásipot, majd bemondta a legfontosabb adatokat a szallag elejére.
1: 1971. augusztus havában, Alsótök, Cinege Rózsika és Kispál János lakodalmán. Muzsikál az öreg Csoma.
0: Majd az első szám után egyenként is rámondatta a zenészekkel a nevüket, életkorukat és azt, hogy melyik faluból valók.
1: Hogy hívják?
2: Csoma Ferenc.
1: Hány éves?
2: 74.
1: Hova való?
2: Esztényi.
1: Brácsázott?
3: Bogocsán Feri Gendi Lonoly.
1: Hány éves?
3: 36.
1: Bőgözött?
4: Bodor András.
1: Válasz. Hány éves?
4: 34.
0: A legfontosabb persze a tökéletes anyagismeret. Ma már mindannyian jól tudjuk, hogy a gyűjtő csak akkor lehet eredményes, ha előre tudja, mire számíthat. Az adatközlők néha egyáltalán nem olyan közlékenyek, szinte úgy kell kihúzni belőlük az információt, hiszen számukra mindaz, amit tudnak, természetes. A zenészek pedig különösen nem azok, akik maguktól ontják a régi dallamokat, ha az ember felszólítja őket. Nem. Ők ahhoz vannak szokva, hogy rendelnek tőlük. A dallamokat azt tartja számon, aki rendel és a végén fizet. Egy arcról, egy füttyel felidézett dallamkezdetről aztán már tudják, mit kell játszani. Kallós Zoltán azért különleges népzenegyűjtő, mert ő nem meglátogatta ügyfeleit, hanem köztük nőtt fel. Minden dallamot tud, s jártában keltében azt is megtanulta, hol melyik variáns járja. Ő tehát rendel, és alkalomattán ellenőriz. Úgyhogy az adatközlőjének eszébe sem jut, hogy túljárhatnak az eszén. Első találkozásaink alkalmával rögtön nyilvánvaló volt, hogy mennyire segíti őt kitűnő memóriája. Nem csupán a dallamok észben tartásáról van itt szó, hanem minden apróságéról is. Pontosan tudja, melyik faluban melyik asszonynak ígért kendőt, kinek milyen gyógyszerre van szüksége, és így tovább. Mint azok a nagy kommunikátorok, akikről tankönyveket írnak, minden nevet, rokonsági kapcsolatot evidens módon fejben tárol. Csak rokontól gyűjtök, szokta mondani, és ez a rokonság egész Erdélyre kiterjed. Most is, amikor a zenészeket fogadjuk a kis szobában, ritka magyart, sűrű magyart, hajnalit rendel. Ezek azok a műfajok, amelyek régi dallamokon mennek és elhangzanak még hébe-hóba. De hamarosan elfogynak a megrendelőkkel együtt. A két első, a lassúbb és gyorsabb tempójú férfi táncok zenéje, melyet Magyar Verbunk is követhetett, mint ahogy ebben a lakodalommal is történt. A hajnali, hajnali ének, hajnalozás műfaj megjelölés a középkorból fennmaradt kifejezés, mely a szomszédos népeink használatában is megmaradt, és mindenütt azonos, hajnalt köszöntő dal jelentésű. A krakkói Mária templom tornyából elhangzó napfelkeltét üdvözlő kürtjelet Hejnalnak hívják ma is. Ez is egyfajta hungarikummá vált, mint a kocsi szavunk. Az időt közhírét tévő bakternótától kezdve a trubadurok alba, azaz hajnalénekén keresztül lakodalmi és egyéb más alkalmakhoz kötődő szokásként ismerjük ezt a fogalmat. Az erdélyi lakodalmas gyakorlatban máig fennmaradt ez a műfaj, szép, lassú táncritmusban játszott és énekelt dallamok formájában. Kallós mindenütt bevasalta adatközlőitől, ezért sok szép felvételünk van belőlük, különösen Kalotaszegről, de mint jelen esetben hallhattuk a mezőségről is.
1: Hajnali

0: Az első ilyen hajnali eljátszása után záporoztak az ellenőrző kérdések. Kallós megkérdezte, hogy szokták-e ezt rendelni mostanában is. A válasznál már bekapcsoltam a maglót.
1: Szokták, a régiek most is egyszer.
2: Az öregek. Az öregek. De hol, melyik faluban?
1: Ha itt, ezen a végén.
2: Meg kidében más hajnali van.
1: Kidében más hajnali van, igen.
2: Na most húzz el a kidei hajnali.

0: A gyűjtés folyamán egyszer azt is meg kell tudakolni, hogy honnan vette tudományát a zenész. Tudom, hogy a városi, klasszikus zenén nevelkedett emberek tudatában nagy homály van ezen a ponton. Erre szokták mondani, hogy ez amolyan ösztönös dolog. Súlyosabb esetben, mondjuk a cigányokról szólva, még az is el tud hangzani, hogy nekik könnyű, mert a vérükben van. De a vérben ma már pontosan tudjuk, főleg fehér és vörös vértestek vannak, amelyek nem zenét, hanem oxigént szállítanak. A muzsikus cigányokat meg csak irigyelhetjük, amilyen ügyesen bevezetik utódaikat a zenélésbe. Nem öröklés útján, hanem kitartó és türelmes oktatással. Érdemes lenne eltanulni tőlük. Nos, az úgynevezett ösztönös falusi zenészek bármi hihetetlen is, zenetanulás útján jutnak a tudományokhoz. Hallgassuk csak, hogy fogadta ki Kalus az öreg Csoma bácsit e felől.
1: Csoma bácsi, kitől tanult muzsikálni?
2: Én egytől a Szalontai.
1: Ide való, tökény. És az hány éves volt körülbelül?
2: Hát körülbelül, amikor meghalt, 36 éves.
1: Hát, és akkor maga fiatal korában?
2: Én 14 éves koromban.
1: És itt volt nála?
2: Vagy itt voltam 6-7-ig.
1: És fizetett neki az?
2: Fizetett.
1: És ezeket mind tőle tanult?
2: Mind tőle. Azt a sűrű magyar táncot is tőle tanítottam, amelyiket azt tetszett, hogy...
1: Más hajnal itt milyen tudnék? Az milyen hajnal, amit most fog húzni, arra hogy mondják? Nincs. Csak hajnal.

0: Csoma Ferenc Esztényi prímás, de mint az általános erdélyi gyakorlat mutatja, egy bizonyos körzetben több falu zenei igényét is kielégíti. Ilyenkor aztán nagyon kell tudni, hogy egy-egy dallamtípus milyen variánsokban játszanak a helybeliek. Nem lehet fölényeskedni. A vendégek ugyanis pontosan tudják, mit szeretnének hallani, és ha nem pont úgy hangzik el, akkor baj van, nem megy a mulatság. Az ő fejében ugyanis szól az a zene, amit ismer, és ha a cigán csak egy picit is másképp játsza, akkor összeakad a kétféle muzsika. Ezért az ilyen nagyobb körzetet ellátó muzsikások általában nagy tudásúak, különben nem élnének meg. Csoma Ferenc is sokfelé muzsikált, például Kidében is, abban a faluban, amelynek zenei monográfiáját Járdányi Pál készítette el. Kalos tudta, hogy az öreg Csoma találkozott a fiatalon elhunyt zeneszerző népzenekutatóval, akinek többek között a nagy népzenei típusrend kialakítását is köszönhetjük.
1: Csoma bácsi, emlékszik-e maga Járdányi Pálra?
2: Hogyne, én sokat ítéltem. Neki muzsikáltam Kidébe.
1: Tudja, hogy meghalt?
2: Tudom. Bemondta a rádió. Bemondta a rádió.
1: Na, tudja meg, hogy azért készültem én magához. Ő kért meg, hogy az öreg Csomától csinálják felvételt.
2: Csinált is lemezt.
1: Igen.
2: Én hallottam az én rádiómban az én lemezemet. Hallottam, bemondták a rádióban, hogy meghalt Járdányi Pál.
1: 38 éve.
2: Jaj, melyik kérelt az engemet? Menjek, Pestre.
1: És miért nem meg?
2: Hát hogy menjek, csak a sembe.

Aztán a lakodalom forgataga elvitte Kallost és Éri Pétert is. A kis emelvényen muzsikáló zenészek elé helyezkedve rendületlenül tartottam magasba a mikrofont. A háttérben táncolók zaja a muzsikások elé járuló mulatozó, éneklő emberek hangjával keveredik ezen a felvétel sorozaton. De talán éppen ettől érdekes, ha nem is hifi minőségű, mivel élő valóságában, funkciójában mutatja a népzenét. Van, akitől már csak egy-egy kurjantás telik, mások az éneklésbe is belefognak. Mivel lefoglalt a hangszeres zene, a táncolók mögött az asztalnál üldögélő vagy egy másik helyiségbe visszavonuló éneklő csoportokkal nem tudtam foglalkozni. A sok felkapott divatdallam között aztán néha-néha egy-egy gyöngyszem is előkerült, mint például a következő szép, pentaton ereszkedő kvintváltó dallam, melyről az ember hiányos ismeretei miatt azt gondolhatta volna, hogy csak gyimesben fordul elő. És amikor valaki megrendelte, azonnal akadt néhány csöppet sem szomjas vendég, aki nekifogott az éneklésnek, csak már a

öveg nem akart sehogy összejönni. Ez arra val, hogy már nem sűrűn gyakorolják. De arra azért külön büszke vagyok, hogy a népzenetára Járdányi szerkesztette a 6. kötetébe innen az alsótöki lakodalomból került be a dallam hangszeres változata 580-as számon, Olsvai Imre lejegyzésében. Megérte tartani azt a mikrofont.

0: kicsit túlok magyájára, hát ne lenne
1: a ház. Fiatal még a lépvára.

A szünetben aztán jöttek a férfi táncok. Leginkább a sűrű magyar. A ritka magyart már csak előzetes gyűjtéskor vehettük fel a zenészektől, mert a táncolók nem kérték. A most következő dallam különösen kedves a számomra. Ezt használtam közjáték gyanánt József Attila a 7. című verséhez, és nagyon bevált. A mezőségen általában vastagúros néven emlegetik, és épp nemrégiben bukkantam rá egy csokonai által használt dallam változatára, amely szinte hangról hangra egyezik ezzel az erdélyi legényes dallammal. Ami azt jelenti, hogy csokonai korának dallamai máig vidáman gyűjthetők. Mi az a 200 év?

Ezt a táncot a Magyar Verbum követte, amelyben már Éri Péter is beállt, óriási sikert aratva. Nagy megdöbbenés keltett ugyanis, hogy egy fiatal budapesti gyerek táncolja azt a táncot, amit itt az idősebbek tudnak még, de már nagyon azon vannak, hogy elfelejtsék. Felmérhetetlen az ilyen akció propaganda ereje. Felhívja ugyanis a helybeliek lankadó figyelmét arra, hogy amit ők tudnak és nem tartanak valami sokra, az mások számára érték. Verbum.

Yeah.

Oh, my God.

A szünetben fiatal román vendégeket környékeztem meg, akik hallatlan szép melizmatikus énekléssel leptek meg. A Giroldból érkezett Román Ottilia több dalt is előadott a nagy lakodalmi zajban. Hallgassunk meg ezekből néhányat. Ka bodit za mnie sensore, tra-la-la-la-la-la-la, ka bodit za mnie sensore.

0: satul cu dragostea și oftat-o. Uite, trenașul erat, măi, of, of, of, toți recruții au plecat, măi. Lăsăm fete supărate, of, of, of, și mamele mângaiate.
1: A másik román énekest, a szintén girolti fiatalembert Dani Györgynek hívták. Nem zeneakadémián tanult énekelni, de azt hiszem, sok időbe telik még, amíg bármely zeneakadémián rájönnek, hogy hogy kell ezt csinálni.
2: Sados, mândra nu mai vine, ai și-a lăsat dorul la mine, mă. Dorul pe mama are, e afară, mă. Ce te la mândruța, măi, ai că e te poate purta, măi.
1: Egyszer csak Kalós is előkerült, és a zenészek előtt együtt kezdtünk nótázni. A dalok sorozatában felbukkan Kalós kedvenc éneke is. Először hangszeresen játszották el a zenészek, majd hosszas unszolásra Zolti is elénekelte, hogy sikeresebben megtanulhassuk. Ez aztán Budapesten is elterjedt, mind a 25. Színház, mind pedig a Bartók Táncegyüttes révén.

de eddigre már nagyon szemet szúrtam a helybelieknek. Mert hát micsoda dolog a zenészek előtt ácsorogni anélkül, hogy mulatna az ember. Én pedig csak a mikrofon tartottam nagy bőszen, majd görcsöt kapott már a kezem. Az egyik mellette mulatgató atyafi megelégelte a dolgot, és mind küldözgetett, hogy menjek táncolni. Mondtam neki, hogy nem tudok. Olyan nincs, felelte, és hozott még pálinkát. De tartanom kell a mikrofont, próbáltam kifogást találni. Majd én tartom maga helyet, menjen csak, van sok szép lány, mondta kedvesen, és erre már nem volt mit válaszolni. Húzódozásom már illetlenségnek tűnt. Én ma sem tudom hogyan, de végül is táncoltam. Úgy látszik, a lendület sok mindent megold. Azóta tudom, hogy csak az első lépés megtétele a nehéz, utána már megy minden magától. Később a Kassáklubban nagy hasznát vettem a bátorságomnak, mert bizony sokszor adódott olyan helyzet, hogy zenész létemre táncot kellett tanítanom.

0: A tőki lakodalom után székre mentünk, ahol abban az évben először nem engedték meg, hogy a szokott módon háznál tartsák a táncházat, ezért a kultúrházban rendezték. Egészen más hangulata volt így a táncmulatságnak, és a mikrofonommal sem tudtam olyan közel férkőzni a zenészekhez, mint ahogy kellett volna. Ezért kicsit pillettebben szól ez a felvétel, ezért elnézést kérek, de az nyilvánvalóan jól hallható így is, hogy Ádám István, Icsán zenekara valami elképesztően összegyakorolt, kitűnő zenészekből álló társulat volt. Itt aztán helyükön vannak a hagyományos harmóniák, a kíséret, mint a beton, olyan tömören lüktet a pókhálóként lengedező hegedű szólam alatt. Magyar, azaz négyes tánc ment éppen. Ezt két fiú és két lány táncolja kiskörben összefogózva. Közben énekelnek is, de mindig csak a hosszú dallamok egyik felére, mert másképp nem is lehetne szusszal bírni a gyors forgás közben.
1: Magyar négyes.

Pátria felvételeken hallható széki muzsikát akkor már ismertem. De ahhoz képest, amit itt éltem át, az már csak halott stúdiófelvételnek tűnt. Ez az élő, tánccal együtt lélegző dinamikus muzsika egyszerűen lenyűgözött. Mondta is annak idején Csorba János bácsi, a kedvelt széki énekes emberem, mikor meghallgatta azokat a régi felvételeket, hogy azok meg sem közelítik azt az élményt, ahogy Zsóki Márton élőben muzsikált. A szünetben elbeszélgettünk Icsánnal. Meséltük, hogy hol jártunk. Érdeklődött, hogy milyen volt a zene. Elővettem a magnót, és mutattam neki egy kis részletet a lakodalomból. Elfintorította az arcát, és legyintett. Az alkalmi társulás hangzása az ő tetszését sem nyerte el. Az ő bandájában ilyen kíséret nem fordulhatott volna elő. Arról ő személyes munkával gondoskodott. Ennyit az ösztönös parasztzenészekről.

0: Ezek voltak hát a legelső erdélyi élményeim. Kalózs Zoltán lelkes segítsége és nagy tudású kalauzolása olyan élményközeli állapotba hozta számomra ezt a még élő hagyományt, hogy hazatérve teljes gőzzel vetettem magam a munkába. Alig egy év múlva már megtanultam annyira brácsázni, hogy Halmos Bélával el tudtuk látni az első táncházak zenei kíséretét. A felvételeket Martin György a Népzenekutató csoport archívumában helyezte el, a többi Kalostól is begyűjtött felvételek mellé. Sosem felejtem el az akkori vitájukat. Martin kapacitálta Kalost, hogy jöjjön be az intézetbe, és készítse el a Szalagjainak a jegyzőkönyveit. Ó, minek az, mondta Zolti. Én mindenre emlékszem. Szegény Martin a fejét fogta, és bezárta Kalost a munkaszobába, hál' Istennek. Így az a sok felvétel, amely tőle az archívumba került, dokumentált, jól használható törzsanyaggá válhatott. Ezeket másolgattuk a Kassáklub kicsiny, Lippai Mihály által vezetett archívumában, és innen terjedt el az egész mozgalomban az a hallatlanul izgalmas hangszeres zene, amelynek a felfedezése és felgyűjtése Martin György szakszerű irányítása mellett Kalózs Zoltán múlhatatlan érdeme.
1: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először.
2: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
3: Lehet-e politikai felhangja egy népdalnak? Fogalmazhat-e meg ellenzéki gondolatokat egy ártatlan népdalszöveg? Alkotói szándék vagy csupán kulturális kontextus keresendő a jelenség mögött. A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című emblematikus dala és hatásai után nyomozunk Weyer Balázs cikk sorozata alapján.
4: A Népzenei Nyomozóiroda 516. adását hallják.
3: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Muzsikás nem arról hajnallik, amerről hajnallott című 1986-os albuma tele volt politikailag ellenzékinek tekinthető szövegekkel. A korabeli közönségnek a hidegen fújnak a szelek az elnyomás dermesztő légköréről, de a változás reményéről is szólt. Ilyen szövegek aligha jelenhettek volna meg egy popzenekar szövegeiként, mert azoknak át kellett mennie a Sanzon bizottságnak nevezett cenzurális szűrőn. A népdal szövegekre viszont nem terjedt ki a bizottság hatóköre, mert azokat ártalmatlannak tekintették.

A népdal nem egy merev forma. Szövegsorok és motívumok vándoroltak egyikből a másikba, egyik vidékről a másikra. Pusztán a hang és lemezfelvételek korábban kezdtek rögzülni egy-egy előadásban. A Hidegen fújnak a szelek a muzsikás előadásában rögzült számunkra. De kevesen tudják, hogy nagyon sok a táncházvilágban slágerré vált dal ilyen formájában sosem létezett. A szövegeket többnyire több népdalból, motívumból rakták össze. És ezzel nincs is baj, a népdalfejlődés organikus szakaszában is így történt. De az tény, hogy a muzsikás szövegét a kor legnépszerűbb szövegírói is irigykedve nézték. Sőt, néhányan a cenzúrát kijátszó ügyeskedést és a népdalszövegekkel való takarózást sejtettek mögötte.

A Mordai zenekar 2019-es feldolgozása egészen új irányt mutat. Az ismert téma körül vad kíséret vágtat. Nincs nyugvópont, csapongó free jazz szaxofon szólók teszik zaklatottá a zenekar menekülését. A videóklipben ugyanis a fehéringes zenekari tagok végig rohannak. Majd a végén egy szakadékba ugrik a teljes öngyilkos kommandó.

0: A Mordály zenekar felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Nagymarosan FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: Fasz. Köszönjük szépen.
1: Háborog a Balaton, haragszik a galambom csodára.

Dankó Rádió. Gyulán FM 96. A magyar zene rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az a csókos asszony, ha az enyém, csak az enyém lehetne.

0: családja!
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Nem a bor.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor. Körülötte nyíló virág, aranynak fél.

benne a vegyár, mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ,

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormány fő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte. Úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mi hamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. A főigazgató történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a következő kormányban az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressenek fel minden fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta. A Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Az élővilágot kutatva bejárta a Földet. Magyarországon a gazdag szitakötő és az Európa többi részéről szinte eltűnt tiszavirág populációt mutatta be. A 100. születésnapra a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban Attenborough tiszteletére. Röviden az időjárásról. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Ja?
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, próbáljanak meglazítani. A Donkó Rádió ebben mindenféleképpen segítségükre lesz ma is. 2026. május 8-a van péntek. Azt mondi, hogy 8 percen múlt 6 óra a mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A mai reggelt is 10-ig töltjük majd együtt. Érdekes friss információkat próbálunk átnyújtani természetesen kiváló muzsika társaságában. Na, nézzük is, hogy mi a kínálatunk. Éliás Tibor előadásában játszom nem sokára a Tilinkó nótát, Henci Dától Bonc Hidáig hallhatjuk majd Kosári Judit előadásában. A Csárdás királynőből Szilvia belépőjét Eperjesi Erika jóvoltából hallgathatjuk meg. Az Örök zöldek között pedig játszom a Fonográf, Sajnálom, hogy így esett című 1977-es dalát is. Nem sokára megnézzük, hogy milyen időjárás várható a hétvégén, nem csak ma. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, mint ahogy a híres születésnaposokról is lesz egy rövid összeállítás az óra második felében. Az ehhez a naphoz kapcsolódó történelmi eseményeket hamarosan egy rövid kalendáriumban idézzük föl, elsőként pedig Simon Bogdánka előadásában hallgatjuk meg Petőfi Sándor megzenésített költeményét. A zeneszerző is a Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Simon Bogdánka előadásában a dal A ha én kedvesemről gondolkodom. Tartsanak ma is velem, ígérem nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: 5 perccel múlt 6:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1429. május 8-án írtunk, Mikoron és Jeanne d'Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították Orléans városát. Szintén május 8-án 1843-ban a horvát kertben Budán megnyílt Huber Ignác budai színköre. A Magyar Ifjúság márciusi klubja Pesten 1848-ban ezen a napon alakult meg, még egy Pemberton nevű gyógyszerész 1886-ban elkezdte árusítani szénsavas italát a Jacobs Pharmacy nevű gyógyszertárban, később tudjuk, hogy melyik nevet kapta ez a sötét barna színű szénsavas ital. Adolf Cukor, azaz Cukor Adolf 1912-ben ezen a napon alapította meg vállalkozását, melyből később kinőtt a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, az amerikai Paramount Pictures, és 1987-ben ezen a napon nyílt meg Óbudán a Vazarelli Múzeum. Kádár János pedig az MSZNP Központi Bizottsága 1989 május 8-án mentette fel pártelnöki tisztségéből és KB tagságából, 33 esztendőig volt az állampárt első embere. Természetesen van még egy nagyon fontos történelmi vonatkozása ennek a napnak, mi pedig a II. Világháború.

kirándulás, kerti munka, üldögélés a tornácon vagy az erkélyen, a lényeg, hogy minden szabadban végezhető programnak tökéletes lesz majd ez a hétvége. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Némi nemű felhő azért lehet majd fölöttünk, csapadékra legközelebb talán hétfőn számíthatunk. Ma legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd, holnap 1 fokkal, vasárnap pedig még egyel melegebb is lehet. De visszatérve május 8-ához nézzük a névnaposokat. Akács, Desideráta, Stella is, Ulla napja is van, de mindenki tudja, hogy a Mihályok ünnepelnek ilyenkor leginkább. Héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája, azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. Boldog névnapot kívánok minden Mihálynak. Törőcsik Mari felvételével szeretnék kedveskedni. Jöjjön Cerkovics Béla és Szilágyi László szerzeménye, a Gyere te Némand, a Donkor Rádióban.

0: két perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Ezen a napon született William Walker, aki nem a texasi kopó volt 1824-ben, bár amerikai, viszont kalandor volt, mondjuk így a fő foglalkozása. A Nemzetközi Vöröskereszt alapítója, Nobel békedíjas, svájci emberbarát Jean-Henri Dunant 1828-ban született ezen a napon. Székely Bertalan, a romantikát és az akadémizmust elegyítő történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője, 1835-ben született ezen a napon. Szakál Gyula orvosdoktor, az állatorvosi főiskola egykori magántanára 1872-ben született május 8-án. Truman, az Amerikai Egyesült Államok 33. elnöke 1884-ben, míg a magyar származású brit művészet szociológus Hauser Arnold 1892-ben született. Ezen a napon Dénes Oszkár színész 1891-ben, míg a kétszeres Kossuth díjas, csodálatos basszus opera énekes. Székely Mihály 1901. május 8-án látta meg a napvilágot. Sir David Frederick Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező, egészen hihetetlen, pontosan 100. életévét tölti be ezen a napon, még az egykori esztergom budapesti érsek Paskai László bíboros 1927-ben született május 8-án. Göröcs János, olimpiai bronzérmes labdarúgónk, később edző, 1939-ben született ezen a napon. Egykor az Omega és az LGT tagja Laux József dobos 1943-ban, míg Enrique Iglesias, Julio Iglesias gyermeke, maga is Grammy és Latin Grammy díjas énekes 1975. május 8-án született. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok mindannyiuknak, tiszta szívből, Isten éltesse önöket. A folytatásban Lehár Éva című operettjéből játszom részletet önöknek, Németh Marika és Bende Zsolt énekel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Jó reggelt és erős napot kívánok Önöknek. Hamarosan 7 óra kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját ma is. A következő zenei óra egy csárdás csokorral indul, majd közte az ég a kunyhó ropogon átkezdetű nótával is. Koltai László énekel Varga Jenő zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Minden nagy összecsapás előtt szükség van felkészülésre.
3: Igaz vagy hamis?
4: Igaz.
3: Nem.
4: Dehogy nem.
2: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Mi járt a jó bornak?
5: Peti, jelöljük meg
3: Az át.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 8-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában, a leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
9: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala intenzívebb képzéssel segíti őket.
8: Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat, mondjuk a részleteket. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában.
9: A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének elősegítéséről. Magyar Péter közölte, meghívta Giorgia Melonit magyarországi látogatásra, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét.
8: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széleskörű képzéssel segíti az új képviselőket. A Tiszapárt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Magyar Péter várhatóan 15 órakor teheti le a miniszterelnöki esküt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
10: Először ültünk itt ilyen pozícióban, ebben a csodálatos teremben, a világ egyik legszebb, hanem a legszebb termében, úgyhogy tényleg megható volt.
11: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot az áprilisi választáson. Az országgyűlés hivatala ezért most egy intenzívebb és széleskörűbb képzéssel segítette az új képviselőket. Az eseményről kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter képviselőtársaival tett közzé egy videót. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetője szerint a képzés hatalmas segítség az újonc képviselőknek. A Tiszapárt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de lesznek újak a Fidesz és a KDNP frakcióiban is. Köztük 15 olyan politikus van, aki még nem volt képviselő. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek.
12: Senki nem születik vezetőnek.
11: Mindenkinek meg kell tanulni a vezetőnek lenni, hívta fel a figyelmet egy videóban Orbán Anita. A leendő külügyminiszter elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon vezető lehessen. Arról beszélt, hogy őt már korán megtalálták vezetői pozíciókkal.
12: Mindig is célorientált voltam, feladatorientált, és szerettem volna tenni. tenni és hatni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen eredménye, és legyen társadalmi hatása annak, amit csinálok. És valószínűleg van egy olyan attitűdöm, ami miatt látták bennem a vezetőt.
11: Szerdán közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát is. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 órakor teszi le az esküt.
4: Az eleve szokatlan, hogy szombaton tartják a parlament ülését. Én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna.
11: Intenzív munkára számít az új kormány részéről Nagy Attila Tibor. A politikai elemző az M1-en szokatlannak nevezte a szombati alakulóülést, ráadásul a tervek szerint már vasárnap megkezdődhetnek a kormányalakításhoz szükséges lépések is. A parlamenti bizottságok például meghallgathatják a miniszterjelölteket.
4: Hétfőn ezek a meghallgatások folytatónak annak érdekében, hogy minél gyorsabban felálljon a Magyar Péter vezette kormány, őt ugye meg választják szombat délután, de ahhoz, hogy a kormány felálljon, az a minisztereket ki kell nevezni, és az új miniszterelnök feladata, hogy minél gyorsabban a miniszterjelöltek meghallgatása után előterjesztést tegyen a köztársasági elnöknek az új miniszterek személyéről.
11: A szombati alakulóülés után délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény, majd kezdetét veszi egy úgynevezett rendszerváltó népünnepély.
13: Most már több száz eseményt csináltunk, és itt is lesz egy meglepetés, méghozzá, ha emlékeztek Hegedű Zsolt táncára, az a kapcsolatos lesz, hogy ha tehetitek, gyertek ki.
11: Mondta Radnai Márka, Tisza párt alelnöke. Magyar Péter a Kossuth téren is beszédet mond majd, ahol művészeti produkciókkal és meglepetés vendégekkel várják az ünneplőket.
8: Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta: annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
9: Mellétei Barna Márton jelölését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
8: Lemondott az országos kórházi főigazgató. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. Munkaviszonya június végén szűnik meg.
9: Lemondását azzal indokolta, hogy a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik, ezért azt tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése a legalkalmasabbnak ítélt főigazgatót mihamarabb megbízhassa feladatának ellátására.
8: Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
9: A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta.
8: Lendületben a hazai építőipar, az első negyedében csaknem 3000 új otthon épült, ami éves szinten 4,3%-os növekedést jelent.
9: Az építési vállalkozók országos szövetsége szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal, mert az állam a legnagyobb megrendelőként, piacfelügyelőként és szabályozóként is fontos szerepet játszik az ágazatban. Emlékeztetett a szervezet elnöke. Koi László szerint, ha a lakhatási tőkeprogram és az otthon start a jövőben is megmarad, akkor a tavaly megépült csaknem 12,500 új otthon idén megduplázódhat.
14: Az Évo számításai szerint, ha ezek a programok futnak, körülbelül 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhatnak az építőiparnak, mint enélkül lenne, és ebben a nehéz helyzetben ez egy kitörési pont, hogy lakást építünk, lakást újítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évben mindösszesen 12.400 lakás készült el, és jelenleg számításaink szerint körülbelül 25.000 lakást tudunk a program mentén ebben az évben munkába venni.
8: Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere a közösségi oldalán azt írta: a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzuzalékkal fedett. Nem a Zalai megye székhely az első, korábban Bozsokon, Szombathelyen és Kőszegen is kimutatták a mérgező anyagot. Nagy Viktória információi.
15: Aggódva olvastam Palai polgármester üzenetét, nagyon sokszor járok ezen a környéken, a város központjáról van szó, meg hát elég szeles utcák, valószínű, hogy mindenfelé hordja a télaport, úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz komolyabb gond. Remélem, hogy a hatóság megteszi megfelelő intézkedéseket.
16: Mondta a Krónikának egy zalaegerszegi lakos, akinek a munkahelye közel van az egyik érintett területhez. Egy belvárosi zuzalékos parkolóban, illetve a külső városrész két utcájában azonosították laboratóriumi vizsgálatokkal is az osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett kőzuzalékot, erősítette meg a Krónikának Zalaegerszeg polgármestere. Balait Zoltán kiemelte, a parkolót lezárták és fóliával fették le. A két érintett utca esetében 10 km/h korlátozást vezettek be. Amilyen gyorsan a szabályozást lehetővé teszi, elkezdik mindhárom terület aszfaltozását. A polgármester arról is beszámolt, hogy további közterületeken is vesznek majd mintát, de félő, hogy több magánterület is érintett lehet.
17: Azok, akik tartanak attól, hogy a saját magáningatlanjukban ilyen anyagot vásárolhattak meg, ők sürgősen vegyék fel a kapcsolatot azzal a kereskedő céggel, ahonnan ezt beszerezték, és bizonyosodjanak meg arról, hogy lehet-e érintettség, amennyiben pedig tudják azt, hogy honnan vásárolták ezeket az anyagokat, akkor azonnal értesítsék a Zalavár megyei kormányhivatalt a megadott elérhetőségeken.
16: Balait Zoltán elmondta, hogy egy kiegészítő kormányrendelet alapján 100 millió forint rendkívüli támogatást kap a város a problémák kezelésére. A szennyezett kő beszerzésével kapcsolatban hozzátette, az eddigi adatok alapján a vállalkozók megfelelően jártak el.
17: Azok a vállalkozók, akik ezeket a felújításokat, beruházásokat megvalósították, ők tanúsítvánnyal is rendelkező anyagot vásároltak meg. Úgyhogy ez majd egy nagy kérdés lesz a jövőre vonatkozóan, akár a jogi felelősségre vonás, akár a különböző kártérítések esetében, hogy az ausztriai bányákból hogyan kerülhetett akár közvetlenül, akár közvetve tanúsítvánnyal is rendelkező szennyezett anyag ezekhez a kivitelező cégekhez.
16: Azbeszt szennyezés gyanúja először Bozsok községben merült fel, ott már januárban lezárt a kormányhivatal egy parkolót. Először a Greenpeace Magyarország Egyesület kapott figyelmeztetést arról, hogy Burgerlandban vizsgálatokat végeznek azbeszt szennyezés gyanúja miatt. Azóta már több városban, köztük Kőszegen és Szombathelyen is kimutatták a rákkeltő anyagot, de Nyugat-Magyarország szerte lehetnek érintett települések. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
8: A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi.
18: Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
8: Ma kezdődik a Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show a Kincsen Parkban. A 3 napos rendezvényen sport és gasztronómia is várja az érdeklődőket.
18: Szotyori Nagy Ádám, a Kincsen Park ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, a program a női amatőr hajtó Európa-bajnoksággal kezdődik délután. Holnap további ügető és agárfutamokat, vasárnap galopp versenyeket tartanak, a kiegészítő programok között pedig be lesz tacskó verseny is.
19: A szombat nagyon erős lesz, ezt jó értelemben mondom, egykor kezdünk, ugye folyamatosan lesznek az ügetőversenyek, a Fergie Emlék verseny, a Sprinter Kupa, közben a szünetekben mennek a kutyák, közben folytatjuk az Európa-bajnokságot, és nem mellékesen 18-szor, akkor pedig egy szabadtéri úgynevezett finish line partival, egy bulival kezdünk, és az időjárás kedvező lesz. Vasárnap a galopp tekintetében pedig a Nemzeti Díj, Hazafi Díj, Batthyány-Hunyadi Díj, Bábolnai Díj, ezek mind kiemelt nagyon nagy díjak, tehát azért ez már a szakmát is nagyon erősen érdekli. 95 lovat várunk, nagyon erős mezőnyök lesznek, külföldről is.
6: Autós percek.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, csak a leálló sáv járható, a torlódás 2 kilométeres. Két autó ütközött az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szőtliget között, a 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni, ott is gyorsan nő a kocsisor. A 43-as főúton Szegeden a Bertalan Lajos hídon oszlopnak csapódott egy autó, a 2-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Bicskétől már most lassulások tapasztalhatók, főleg a külső sávban.
8: Budapesti információkkal folytatjuk.
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni, karbantartás miatt. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
21: Időjárás jelentés.
18: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, és a hétvégén is marad a napos, száraz, kora nyárias idő.
8: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
22: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

házunk körül megjelent a gólya. De már én többet a fő utcán végig menni nem merek, mert azt mondják az emberek.

0: megvetettem.
1: Delis napot! Jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják 2026. május 8-án 4 perccel 4:08 után. Köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Hú, de mi minden történik. Majd nem sokára hallhatják újra hét nóta üzenetét. Édesanyám, te jó asszony, Kós János előadásában játszom majd ezt a hallgatót, és engedjék meg, néhány gondolatot hozzáfűzzek. Majd Tótfalusi Fanni történetei az Önök kérték leveles ládájából, utána kirándulás egy újabb kis településre, az óra végén pedig jelentkezik dr. Juhász Katalin, a Magyar Népdal Kincstárból szemezget majd, mint ilyenkor általában. A nóták között hallhatják majd az Édesanyám, Kedvesanyám, Csak az a kérésem kezdetű csárdást, Újvári Marika énekel, részletet Ábrahám Pál Bál a Szavolyban című operettjéből, Kicsike vigyázzon egyszer, Nagymama lesz énekli, Nyári Alíz és Bokor Barna, az Örökzöldek között pedig a Kéklidal is felcsendül az Illéstől, elsőként pedig a Tűzvarázsló, a V-motorok felvétele. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, jó reggelt!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Édesanyám, te jó asszony, erre a hétre választott nótánk címe. Ez milyen időtálló nóta, ez valami egészen hihetetlen. Kicsit úgy hat, mint egy későn kimondott, de őszinte vallomás, amikor már felnőttként távol az otthontól rádöbbentünk, hogy mennyire hiányzik nekünk édesanyánk szeretete. És ebben a nótában is benne van egy kicsit az, amit szerintem sokan éreztünk. A bűntudatot, a hiányt és a hálát, az aggodalmat, hogy anyánk magányos-e, fáj-e a szíve. Miközben visszaemlékezett az ember arra, hogy mennyi gondoskodást is kapott tőle. De persze át is alakulnak ezek az érzések, amikor már az ember elbúcsúztatta az édesanyját, és már csak emlékként él a szívében, amikor már nem tudjuk megkérdezni, hogy fáj a szíve. Inkább az ő hiánya az, ami fáj. Úgyhogy ez hoz egy késői felismerést, hogy mennyi mindent nem mondtuk ki időben, és mennyi szeretet az, amit természetesnek vettünk sokszor. És ilyenkor édesanyánk alakja szinte egyfajta, mondjuk így szent emlékké válik. Az a biztos pont az életünkben, aki mindig vigyázott, tanított, aki feltétel nélkül szeretett. Ilyenkor már ez nem párbeszéd, hanem csak egy belső monológ. Egy halk beszélgetés valakivel, aki már nincs jelen, de mégis végig kíséri az embert. Egy kicsit így emlékezzünk, Kós János énekel, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kísér.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy nagyon kedves gyermekkori emléket osztott meg velünk Jakab Miklós. 1958 karácsonyán kapta élete legszebb ajándékát. Kedvenc tantárgya a természetrajz volt, és ekkor tanultak a Kékestetőről. Úgy képzelte, hogy ez a hegy gyönyörű, kék színben pompázik, és minden vágya volt, hogy egyszer láthassa. Így anyukájától azt kapta karácsonyra, hogy elmentek együtt a Kékestetőre. Aki télen járt már ott tudja, hogy milyen csodálatos látványt nyújt ez a táj, persze csak akkor, ha van hó. És ezen a télen bizony volt hó. Nem is kevés. Azóta levélírónk sok telet megért, sok felé járt a világban, de ilyen csodát sehol sem látott, és mindezt édesanyjának köszönheti. Várjuk további történeteiket az önökkérték@mtva.hu e-mail címre.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 7 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Szomorközség, 3 megye, Komárom-Esztergom Pesti és Fejér határvidékén fekszik, a Gerecse és a Zsámbéki medence találkozásánál Budapesttől mindössze 35 kilométerre található. A Dombostáj egyik éke a Kakukk-hegy, melynek tetejéről tiszta időben messze látni a Dunazug és a Gerecse vonulataira, és számos védett növénynek is otthont ad. A terület már az őskorban is lakott volt, számos régészeti lelet tanúsítja ezt. Az ókorban Szomor a Római Birodalomhoz tartozott, ennek emlékét őrzi a Somodor pusztán feltárt temetkezési hely és az onnan előkerült római kocsi, amely ma a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja. A rómaiak után hunok, avarok, majd a középkor magyarjai éltek itt, kihasználva, hogy a település az Esztergomot Székesfehérvárral összekötő útvonal mentén feküdt. Első írásos említése Zumúr alakban 1269-ből származik. A középkorban a falu többször elnéptelenedett és újra benépesült, a tatárjárás és a török is megtépázta a település, de Szomor valahogy mindig megkapaszkodott és fennmaradt. A 18. században került a Sándor család birtokába, akik német telepeseket hívtak ide. Az ő, tehát a szorgalmas váb családok munkájuknak köszönhetően felvirágzott a falu, és máig érezhető hagyományokat honosítottak meg. Ennek az időszaknak kiemelkedő emléke a Sarlós Boldogasszony temető kápolna. A 19. században tovább gyarapodott a település, ekkor vált meghatározóvá a Kézdi Vásárhelyi család, különösen Imre, aki tanulmányait Bécsben és Párizsban végezte, képzeljék el, visszatérve orvosként, jogászként és régészként is egyaránt maradandót alkotott, kastélyuk pedig ma az általános iskolának ad otthont, mely büszkén viseli a nevét. A 20. század nehézségei Szomort sem kímélték, az első világháború is sok áldozatot követelt, a második világháborúban pedig egészen konkrétan hónapokig frontvonal húzódott a faluban. 46-ban a szomori német közösség nagy részét kitelepítették Németországba, helyükre pedig később más vidékről érkező családok költöztek, akik új fejezetet nyitottak a község életében. Tanács irányítás alá került, gyermellyel közös irányítás alá a szocializmus éveiben Szomor, majd 1990-ben nyerte vissza önállóságát. A már említett kápolna mellett érdemes megtekinteni a község központjában álló római katolikus templomot, előtte láthatóak a háborús emlékművek, mögötte pedig a nepomuki Szent János szobor. A falu szélén a Gyermely felé vezető úton áll a falu végi kereszt, míg a Kakukk-hegy lábánál található a kávária. A falu központtól nem messze a pásztorok és gazdák védőszentjét ábrázoló Szent Vendel szobor látható, Szomor védőszentje Mihály napon. Ki más lehetne, mint Szent Mihály arkangyal, akinek tiszteletére minden évben megtartják a Szent Mihály napi búcsút. Műsorunk után pedig napközben egy rövid videót is láthatnak majd a településről a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán. Szomort is látni kell, egy nagyot sétálni, kirándulni a környéken, ismerkedni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek nagyon köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Igyekszünk meghálálni a bizalmukat. Önöknek játszom a folytatásban Ábrahám Pál Harmat Imre Bála Szavolyban című operettjéből a részletet. Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz, Nyári Alíz és Bokor Barna énekel.

0: Bankórádió. Sárospatakon FM 98,1. A magyar zene rádiója.
1: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: szól ránk a házmester.
1: Jó reggelt, erős napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Mielőtt dr. Juhász Katalin néprajzkutató jelentkezik, a Tárkán Trió muzsikál, 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra Komár László Csókolj meg című dalával indul majd. Érdemes lesz velem tartani a folytatásban is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. A mai és a jövő pénteki műsorunkban egy-egy fiatal népdalénekest ismerhetnek meg, akik a legutóbbi Bonyhádi Halmos Béla országos népzenei találkozón kimagaslóan szerepeltek. A Trianon előtt Esztergom vármegyéhez tartozó érsekkétről származó Bohák Emese Farnadon a Nádas Ifjúsági Néptánc Együttes táncosaként már gyermekkorától elkötelezte magát a magyar népi kultúra mellett. Énekesként is szép sikerrel szerepelt például a Bíbor Piros Szép Rózsa versenyen szólóban és a Leány testvéreivel alakított Mirtus együttessel. Korábban az Ibolysági Húros Banda zenekarában, majd az öt felvidéki zenekart összefogó felvidéki banda tagjaként énekelt otthon és az anyaországban is. Iskolarendszerű népzenei tanulmányait a Váci Konzervatóriumban kezdte. A Nyitrai Egyetemen szerzett óvodapedagógus diplomát, ezután nyert felvételt a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba. A Bonyhádi versenyen zoborvidéki lakodalmas dalokat hallhattunk tőle, amelyeket olyan hitelességgel tolmácsolt, hogy zsűritársammal, Eredics Gábor csatornaigazgatóval együtt a kiemelt nívódíj mellé külön díjként ajánlottuk fel számára a rádiós bemutatkozási lehetőséget. Emese mesterei a Bartók Konzervatóriumban Kunkoly Csenge és Turc Noémi, akik nem csak kiváló népdalénekesek, de egyúttal nagy tudású népzenekutatók is. Az énektanítás mellé tanítványaiknak olyan sokrétű háttértudást adnak át, amely a színpadi szerepléseiknek is gazdagságot, mélységet kölcsönöz. A versenyeken való sikeres szereplés a budapesti iskolában is folytatódott Emese számára. Bohák Emese így vallott a népdalokhoz való viszonyáról. Elképesztő érzés, amikor színpadon állhatok, és hangommal, a dalok erejével megörvendeztethetem a közönséget, de az alkotó munka, amely a háttérben folyik, egyre inkább fontosabbá válik az életemben. A jövőben szeretnék színpadon szerepelni, és mellette minél többet tanítani, főként zenét, zeneelméletet, és minden egyebet, ami a tanítványokat közelebb viheti a céljaikhoz. Bízom benne, hogy hasonló, kedves, segítőkész ember lehetek majd számukra, mint amilyenekhez nekem volt szerencsém eddigi életemben. Bohák Emese gyimesi dalokat énekel.

Attól bocsánatot kérek, mégis este hozzád menyek. Könnyebb kősziklának lágy vi a szív állni.

0: 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csinos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész veszteg el a Perzsa-öbölben a Hormuzi szoros blokádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész vesztette életét. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette be a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Itthon holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Több zalai településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. Zalaegerszegen emiatt egy önkormányzati parkolót lezártak. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Ma és holnap rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet. Ferenc József magyar király. Ma van a magyar kézműves fagylalt napja. A 2014-ben indult kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsél alakjára, míg a 8-as szám a két egymásra tett gombócra emlékeztet. Az ünnep célja a minőségi kézműves fagylalt népszerűsítése. Sok fagylaltozó ma kedvezményekkel várja vásárlóit. A résztvevők listáját a Fagylalt napja Facebook oldalon lehet megtalálni. Egy információ az utakról. Baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már 4 kilométeres, ami visszahat az M2-es autóút forgalmára is. Aki teheti, válasszon más útvonalat. A fátyolfelhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. 2026. május 8-a van, péntek, 8 óra múlt 7 perccel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Bízom benne, hogy velem rádióznak majd ebben az órában is. Mint ilyenkor szoktunk, foglalkozunk az egészségünkkel nem sokára, és főzőcskézünk 3:49 környékén. A muzsikák pedig magukért beszélnek, búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja, Bokor János énekli majd ezt a Dankó Pista nótát. Sárga Rigó, kerek a cipó, hallhatjuk ezt a csárdást Bétót Magda előadásában. Reggeli világzenénk Lovasi András és a Budapest Bár Szilva Fácska, azaz Buba Mara című felvétele. Az örökzöldek között pedig Fenyő Miklós lágert is hallhatnak majd. Elsőként Molnár Piroska előadásában a Hajlik a jegenye. Így készülünk már a holnapi madarak és fák napjára, illetve tematikus hétvégénkre, melynek ez áll a középpontjában. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: Egy perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Holnap van a madarak és a fák napja, tematikus hétvégénk középpontjába is ezt állítottuk, számtalan ponton kapcsolódik egyébként ez a Dankó Rádióval és az egészségünkkel is, ugyanis ha csak a madarakat nézzük, az énekük nem csak a természet hangja, hanem egy picit a léleké is, nem? Kutatások szerint már néhány perc zöld környezetben, madárénekben töltött idő csökkenti a stresszt, és javítja az általános közérzetünket. A fák pedig nem csak árnyékot adnak, hanem tisztább levegőt, nyugalmat és egészségesebb életet. Amikor pedig vigyázunk a természetre, akkor valójában önmagunkról gondoskodunk. Úgyhogy a madarak és fák napja talán emlékeztet bennünket arra, hogy az egészség nem csak gyógyszerekből és mindenféle kezelésből áll, kell hozzá friss levegő, csend, napsütés és egy séta egy lombos parkban. Talán a természet közelsége ezt a picit ránk kényszerített rohanást is lelassítja. Egy madárdalos reggel vagy egy fa alatti pihenés sokszor többet segít, mint hinnénk. Amúgy a zöld környezetet választók általában többet is mozognak, nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak, tehát nem csak szép a természet, hanem gyógyító erejű is. A Dankó Rádióban, a folytatásban Bokor János énekel, a Dankó Pista Nóta címe Búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja.

Hogy Sir David Attenborough-t a természet közelsége konzerválta-e, nem tudjuk, de egészen biztosan szerepet játszott benne, hogy ma tölti be 100. életévét az angol természettudós. Derűs napot és öreget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma az M5-ön egy órától egy komoly 2013-as interjút sugároznak a világ legismertebb természetfilmeséről. Amúgy pedig május 29-ig egy hónapos ismeretterjesztő film maraton folyik az M5-ön. A természet és ismeretterjesztő filmek kedvelőinek kedve szerintem ez az időszak. No, a folytatásban pedig világzene a Dankó Rádióban, a Szilva Fácskát Lovasi András és a Budapest Bár előadásában hallgatjuk meg este 9-től minden nap még több világzene a Dankó Rádió népek dalai című műsorában.

Beszéltünk már a madarak és fák napjáról, Mihály napról, sok mindenről, de egyről még nem, és ez nem más, mint hogy május 8-án 1945-ben közép-európai idő szerint 23 óra 1 perckor, Moszkvában pedig egy órával később, azaz már május 9-én lépett hatályba a hitreli Németország hadserege a Wehrmacht feltétel nélküli megadásáról szóló nyilatkozat. Jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most ezzel ért véget Európában az 1939-ben megkezdődött második világháború, 2004-ben az ENSZ közgyűlése május 8-át és 9-ét a megemlékezés és megbékélés napjává nyilvánította azok emlékére, akik a második világháborúban életüket vesztették. Ilyenkor nem csak a történelemre emlékezünk, hanem azokra az emberekre, életekre is, akik elvesztek ebben a katasztrófában, illetve a béke értékére. Ma, amikor a világ több pontján újra háborúk zajlanak, különösen fontos talán felismerni, hogy a nyugalom, a biztonság és az emberi élet tisztelete egyáltalán nem magától értetődő, és az emlékezés abban segíthet, hogy jobban vigyázzunk egymásra és arra békére, amelyet annyian hiába vártak vissza.

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint a csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, oltárjon szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt.

0: Két perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Mivel nem sokára a Luxemburg grófjából játszom egy részletet, az jutott eszembe, ne nevessenek ki, hogy mi lenne, hogyha elkészítenénk Luxemburg kedvenc ételét, mely nem más, mint egy füstölt hús, lóbabbal és akár krumpli körettel tálalt étel, mondom már is a hozzávalókat négy személyre, nagyjából 1 kiló füstölt tarja vagy füstölt nyakhús, 1/2 kiló fejtett bab, 1 fej vörös hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 babérlevél, 1 kisebb csokor petrezselyem, kell hozzá 2 evőkanál zsíradék, ez lehet vaj is, vagy zsír, 1 evőkanál liszt, 1 deci tejszín, só, frissen őrölt fekete bors, és ízé szerint még akár egy kevés mustár is mehet bele. Először a füstölt húst kell egy nagyobb lábosba betenni, felönteni annyi vízzel, hogy ellepje, majd mehet hozzá a babérlevél és a félbevágott hagyma, lassú tűzön kell főzni, nagyjából 1,5-2 órán keresztül, amíg a hús omlós nem lesz. Közben a babot sós vízben főzzük puhára, hogyha frisset használunk, akkor lehet, hogy kevesebb főzés is elég lehet. Egy serpenyőben felolvasszuk a vajat vagy a zsírt, hozzá mehet az aprított fokhagyma, rászórjuk a lisztet, egy világos rántást készítünk, majd merünk hozzá egy kis levest, a hús főzőlevéből simára keverjük, és adhatjuk már is a babhoz. Ezután keverjük bele a tejszínt, ízesítjük borssal, szükség esetén kevés sóval és egy pici mustárral, a megfőtt húst pedig fel kell szeletelni, és egy kicsit krémes lesz már a bab, hogyha szétfő, ezzel tálaljuk, de mehet mellé egy kevés hagyományos főtt krumpli is. Nem hangzik rosszul, jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, tehát a Luxemburg grófja című leháróperetből hallhatják a Polka táncos című dalt. Ponti Hanna és Feleki Kamil énekel ezen az 1964-es felvételen, a Budapesti Operettszínház zenekarát pedig Breitner Tamás vezényli.
2: Nagy Ausland, volt a kopaszul, még volt egy kis sövénye. Jukszeladon nagy javakult, tevédett a fővénybe.
3: A fénység sokat elorosz kiségült a karton, és az orosz, hogy az oroszlán lévőre
2: fogadta. Nem járt a polkán senki se így, csobált a leány, kivigyelt az ifi. Bázil, hol emi? Bázil, hol amott?

a kágyul őket én, forradtam könnyedén, olvadoztak itt a baj, de mi volt nem a baj, mi vagyok, de az se baj, hey!

0: Akkurádióban most archív felvétel következik.
1: Hogy én vagyok én, egy szürke névtelen,

megzavarodik. A kezemben a víz, s a kártyába bevágok, ötre lesz belőle 10. Másnak a

Lakatos Miklós és zenekaránknak felvétele zárja ezt az órát, a következőt pedig Száz Kati nyitja. Mai derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Bementem a patikába, hallhatjuk majd a nótát Lendvai Ferenc és zenekara kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: műsor ajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rikó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte. Úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DAP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Ezekben a percekben kezdődnek a német írásbeli érettségi vizsgák. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. A felújított velencei Meszlénykastélyban nyílik meg holnap a Fischer Emil Múzeum, amely a porcelánművész egyedülálló hagyatékát tárja a közönség elé. A történelmi épület rekonstrukciójának első szakasza befejeződött. Hamarosan a kastélykert és az egykori angol park megújítása is elkezdődik. A kastélyban látható lesz egy jubileumi herendi kiállítás is. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre. A veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A fátyolfelhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: engem lel a forró hideg, ha a legény belenéz a szemembe.
1: Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 8-a van, péntek, 9 óra múlt 6 perccel, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük a Dankó Rádióval, abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan nótákat játszom, mint a Menj csak tovább az utadon Buta Árpád Attila előadásában, vagy az Egy kicsi házadom tetején. Névnapján köszöntjük majd egy kedves hallgatónkat ezzel a nótával. Az örökzöldek között pedig Cserháti Zsuzsa dal, Skorpió felvétel, Máté Péter vagy éppen Kovács Kati. Egy-egy nagy slágere is felcsendül majd, illetve Dankó klubos örökzöld átdolgozásokat is hallhatnak majd. Elsőként jöjjön részlet Kálmán Imre Zsozefin császárné című operettjéből, Bordás Barbara énekel, az Operett Színház zenekarát és énekkarát Fejfer Gyula vezényli.

Ma a Mihályokat köszöntjük, boldog névnapot kívánok, és derűs napot a Domkor Rádiót hallgatják, de már előre gondolunk a holnapra, Gergely napra. Telkes Gergely, haló, Telkes Gergely Kőhegyen, figyeljen jól, a következő nótát önnek játszom majd, Sándor és párja kérésére, ők kívánnak önnek nagyon sok boldog névnapot, Isten éltesse. Egy kicsi házban a domb tetején, Szászkat énekel, Tarnai Kis László kísér zongorán.

Galamb, a kedves tisztaság, a hűség, a szeretet egyfajta jelképe a magyar nótákban, névdalokban. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hát ezen a hétvégén a Madarak és Fák napja tiszteletére szerintem felbukkan még gerlice, bagoly, csalogány, kakukk, gólya, pacsirta, fülemüle, rigó, a fák közül pedig a kedvenceink a megyfa, csipkefa, rózsafa, diófa, fűzfa, netán a körtefa, almafa, szilvafa, vagy az egész erdő, a szabadság helye, a bujdosó otthona, a szerelem titkos tere, az elmúlás és a magány képe, vagy az elveszett haza szimbóluma. Csodálatos nóták, dalok szólnak majd ezen a hétvégén. Érdemes lesz a Dankó Rádiót hallgatni. Néhány közlekedés információ. Korábban történt egy baleset az M0-áson, nem messze az M2-estől, a Megyeri híd felé. Már felszabadult minden sáv, viszont az óriási torlódás nagyon nehezen oszlik fel. A 43-ason Szegeden a Bertalan Lajos hídon egy személyautó oszlopnak csapódott, a 2-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényen, és most látom, hogy az M0-áson a 11-es főúti végcsomópont felé, tehát ugyanazon az oldalon, ahol a korábbi torlódás is van, Csömör térségében több autó koccant. A 61-es kilométernél lezárták a külső sávot. Sok türelmet kívánok, vigyázzanak magukra. Jó utat! Örök zöldek a Dankó Rádióban a folytatásban. Az édes kisfiam Cseráti Zsuzsától már is.

derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

1960-ban a Benko Dixieland tagja lett korengedménnyel, 62-ben pedig már alapító tagja volt az Omegának, onnan pedig 1971-ben vált ki Presser Gáborral, és alapította meg az LGT-t. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A zseniális dobosról, Lausz Józsefről van szó, aki 1943-ban ezen a napon született, 2016-ban, augusztusban hunyt el. Nos, őre emlékezik majd Töldi Kriszta a Aranylemezek című műsorunkban, ráadásul 4 felvételt is játszik, 2 Omega és 2 LGT dalt, mellette pedig felcsendülnek az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar örökzöldjei is, mint ahogy a folytatásban Kovács Katitól az Ennyi kell című dalt hallhatják a Dankó Rádióban.

Három Dankó klubos örökzöld feldolgozása folytatásban, derűs napot kívánok! Az elsőt ráadásul a Dankó klubok háziasszonya Budai Beatrix előadásában hallgatjuk meg. Május 11-én, tehát hétfőn lesz a következő Dankó klub amúgy. Szentendrére látogatunk, ahol a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében lép fel Lukács Anita, Rigó Mónika, Tarnai Kis László, a kísérletet pedig Johan János főprímás és zenekara adja. Regisztrálni még lehet és érdemes a dankorádiókukac.mtva.hu e-mail címen vagy telefonon 061-759-50-50-es a telefonszám. Természetesen ingyenes a koncert, viszont a férőhelyek korlátozott száma miatt fontos, hogy előzetes regisztrációval éljen az ember. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám! Johan János és zenekara kíséri Budai Beatrixot.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az őrségre jellemző egy sajátos falutípus, melyről bővebben Becsei Jánik Ló színművésztől hallhatnak Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában, a folytatásban. Addig a Körmendi Együttes játszik részletet Lehár Paganini című operettjéből. 10 órakor hírek, utána indul Aranylemezek című műsorunk, várja önöket Töldi Kriszta, a Déli Krónikát követően pedig Jó ebédhez szól a nóta, ma is Budai Beatrix várja önöket. 2 órától Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat. Hétvégén reggelente Nádas Györgyel ébredhetnek, holnap Csínos Molnár László, vasárnap pedig Kéri Kitti színművésznő lesz a vendége. A hétvége pedig a Madarak és Fák napja jegyében telik. A Dankó Rádióban számtalan olyan muzsika szól, melyben a természet és az emberi lélek kapcsolatát dolgozzák fel a szerzők, ugyanis a fák hajladozása, a virágok nyílása, a madarak éneke mind-mind az érzelmek nyelvén szólal meg, ezek nyelvén pedig a nóták és a muzsikák. Érdemes lesz hallgatni majd a Dankó Rádiót. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én most megköszönöm egészheti figyelmüket. Hétfőn várom önöket ismét 6 óra után néhány perccel. Derűs napot Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Vas.
1: Évezredes örökség. Szeres település szerkezet. Az őrség magyarsága a honfoglalás óta folyamatosan egy helyben élve a természettel harmóniában alakítja környezetét. A nyugati határ védelmére fejedelmeink őrszemeket telepítettek ide, akik a dombok tetején, erdőirtásokon alakították ki a szálláshelyeiket. A földrajzi adottságokhoz alkalmazkodó művelési módok nyomán alakult ki a mozaikos tájszerkezet és az egyedülálló szeres település szerkezet. A szerek egymástól távol eső házcsoportok, melyeket mezők, rétek, patakokkal átszelt völgyek választanak el egymástól. A porták nagyok, a telkek határait természetes terepvonulatok, sövények jelzik. Ezt a világot mutatja be Vasvár megyében az Őrségi Népi Műemlék Együttes Őri Szentpéter szomszédságában, Szalafő Pityerszeren. A három ház a 19. század elején épült. A népi faépítészet remekei ezek. Az úgynevezett fekvő boronafalú, lakó és gazdasági épületek építésekor a földre fektetett, tölgyfából készült alapra vízszintesen fenyőgerendákat helyeztek. Ezek végeit csapolással illesztették egymásba. A falak egy részét agyaggal kevert szalmával tapasztották, majd lemeszelték. Az ollólábas tetőszerkezeteket rozs szalmából készült zsúbfedél borítja. A varázslatos őrségi táj igen kedvelt kirándulóhely. A falusi vendégházakban megszállva részévé válhatunk ennek a földnek, közelről megismerve a tájat, az ízeket és az ott lakókat.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
5: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csak nem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Volodymyr Zelenszkij pár napja cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-a és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére. Irán katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az az iráni támadásra adott válasz volt. Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tenger rész veszteg el a Perzsa-öbölben a Hormuzi szoros blokkádja miatt. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott tegnap Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Ma kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesch Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. A 2014-ben indult kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsér alakjára, még a 8-as szám a két egymásra tett gombócra emlékeztet. Az ország nagy részén süt a nap, csak az északkeleten vannak felhősebb területek, arrafelé záporzivatar előfordulhat, 21-26 fok lesz.
8: Aranylemezek.
9: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részéből egy kis ízelítő. Hallhatják majd például Vámosi János, a 100 fok Celsius, Kovács Erzsi, az LGT és az Omega felvételeit. Kezdésként pedig egy generációs dalt, Tardos Péter és Huszár Erika, Csak egy kék színű virág című szerzeményét 1973-ból, Tolcsvaiék és a Trió előadásában. Kellemes péntek délelőtti rádióhallgatást kívánok!
8: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Április végén érkezett a szomorú hír, hogy néhány héttel a 91. születésnapja után elhunyt Szirmai László ének, zongora és harmonika művész, zeneszerző, az Országos Szórakoztató Zenei Központ egykori igazgatója. Már diák éveiben elkötelezte magát a könnyű zenével, és 1954-től lépett fel zenészként itthon és több európai országban, szerzőként pedig 1965-ben mutatkozott be. Sokoldalú alkotóként nóták, táncdalokat és sanzonokat is írt. Szerzeményei közül az Ügyvéd úr válunk című dalát idézzük fel, egy olyan felvételről, ami 2021-ben itt készült nálunk a Dankó Rádióban, amikor Szirmai László a vendégünk volt, és a stúdiónkban álló zongorán magát kísérve adta elő a dalát. Előtte azonban még Vámosi János előadásában hangzik el Bágya András és Gédénes György Nekünk találkozni kellett című örökzöldje az aranylemezekben.

0: Dankú Rádió.
1: Egy őshajóra szemben ülve, szemeim szárazra megtörülve,

szép csendesen. Ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk.

csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára úgy sincs tanunk. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a válók, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen. Ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk. A vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára sincs tanul. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyaló teremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr.

0: bocsássát meg nekünk, de boldogok vagyunk.
1: Aranylemezek egy újabb örökzölddel, most a 70-es éve.

0: filmzenével folytatjuk az aranylemezeket 1981-ből. Sándor Pál keserédes története a Ripacsok főszereplői Garas Dezső és Kern András énekelték Presser Gábor és Stevanovics Dusán Egyedül nem megy című dalát, amely slágerré, majd örökzöldé vált.
1: Mélyen tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
2: Ülj közelé a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
1: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
3: Egyedül nem megy.
1: Egyedül nem megy.
3: Egyedül nem megy.

Tessék elképzelni, majd ő elmondja. Ők osztát is belátom, marnevásét gyogos. Nincs botrány szépen, visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél merve is löpcsengetett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl.

0: végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
1: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Gyere, mert itt benn megyek.
0: Ki? Egyedül nem megy.
1: Egyedül.
0: Egyedül nem megy.

A 80-as években folytatjuk az aranylemezek képzeletbeli időutazását. Akik akkor voltak gyerekek, Halász Juditon kívül a 100 fok Celsius dalain nőttek fel. Ők dolgozták fel a Peter, Paul and Mary amerikai trió világslágerét, a Paffa bűvös sárkányt is, Muzsai András magyar szövegével 1984-ben.

Két emlékezetes filmzenével folytatjuk az aranylemezeket. Az 1960-ban bemutatott Fűre lépni szabad című filmre talán már nem mindenki emlékszik, de Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Rejtély című dala, mondjuk úgy némi képzavarral, hogy lelépett a mozivászonról, önálló életre kelt és hatalmas sláger lett Kovács Erzsi előadásában. A 80-as évek egyik legnépszerűbb magyar filmje pedig a Szerelem első vérig volt, amelynek főcímdala Dés László és Demjén Ferenc szerzeménye ugyanezt az utat járta be Demjén Ferenc előadásában.

Az aranylemezekben Laux Józsefre, a magyar beat korszak egyik meghatározó zenészére, az Omega és az LGT dobosára emlékezünk, aki 1943. május 8-án született, de sajnos már 10 éve nincs köztünk. Már kisiskolás korában dobolt és különböző jazz zenekarokban játszott, aztán 1960-ban, vagyis 17 évesen korengedménnyel lett a Benkó Dixielandben tagja. 2 évvel később egyik alapító tagja lett az Omega együttesnek, ahonnan Presser Gáborral váltak ki és megalapították a Lokomotív GT-t. 1976-ig volt a zenekar dobosa, majd az Amerikai Egyesült Államokban Los Angelesben telepedett le. Onnan először 1985-ben csak hazalátogatott, de a rendszerváltozás után a 90-es évek elején végleg visszaköltözött Magyarországra. Zenekarával, a Laux Trióval koncertezett, valamint könyv és lemezkiadót alapított. A 2000-es évek elején ebben a szerepkörében még nekem is volt szerencsém találkozni vele személyesen, amikor az írott sajtóban dolgoztam, és interjút készítettem az egyik általuk képviselt amerikai íróval, John Sandforddal. Laux Józsefet kedves, segítőkész, jóhumorú embernek ismertem meg. Emlékére az aranylemezek folytatásában 2 Omega,

Az aranylemezek első részét a Bicikli Túra című szerzeménnyel zárjuk, melyet Jereb Ervin komponált és a saját zenekarával elő is adta 1962-ben. 11 óra után 4 perccel pedig Korda György egyik legnagyobb bulis lágerével folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosításai számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a csok igényléséhez is van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer diák túlnyomó többsége a 9. évfolyamra jelentkezett, a többiek 6 és 8 osztályos gimnáziumi osztályokba felvételiztek. A jelentkezők kevesebb mint 2%-át nem vették fel egyelőre sehova, ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leon néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül, az ajándékok között szerepel a Leo Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. A filmet vatikáni tudósítók egy csoportja készítette, barátok paptársak beszámolóival. Itthon az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek. Arrafelé záporzivatar előfordulhat, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
5: Az aranylemezeket egy bulis lágerrel folytatjuk, amely 1979-ben robbant be, aztán 2022-ben megnyerte a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsort is. Ebből már nyilván kitalálták, hogy Sökk Ottó és Solymos Tóné Lady N című szerzeménye szól már is Korda György előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A Kritika című folyóirat címlapján 1975. júniusában egy idősebb úriember nézett szembe az olvasókkal. A Vígszínház legendás színművésze Ajtai Andor, aki 1975. május 9-én hunyt el. Emlékére egy személyes hangvételű nekrológ jelent meg a lapban, amelynek a szerzője így írt róla, idézem. Ezüst színész volt, mint a nagyon elegánsan úszó téli hold, egy bepárásodott régi tükör, vagy az igen finom evőeszközök. S nem csak azóta, hogy a haja ezüsté vált, hanem fiatalabb korában is. Választékos modorú színész, elsősorban a színpadon, ahol többnyire úri embereket játszott, de abban is, ahogy végigment az utcán, visszaköszönt vagy kezet nyújtott. Okos színész. Bár ösztönös intelligenciája alig, ha nem nagyobb volt, mint a műveltsége. Finom modorú színész, akiben a lélek érzékenysége is előbb-utóbb modorrá vált. Egyszer azt találtam írni róla, hogy a színészek máraia. Ezért úgy hallottam, kissé megneheztelt, hiszen ő alakította a toprongyos színészt is az éjjeli menedékhelyben. Eddig tartott az idézet, mi pedig az aranylemezekben Cerkovics Béla sanzonjával a Tanulj meg fiacskám komédiázni című dallal emlékezünk az előadójára, Ajtai Andorra.
1: Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Most még tiéd mezős a rét, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj

Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyam fölött ő örködött, s altatótal énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek.

Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. Te jött egy más, komédiás, s ő már a másikkal ment. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserben hagyott. De jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őranyja. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hűszeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden,

Ma ünnepli a születésnapját Szőke Nikoletta jazz énekesnő, aki 2005-ben első díjat és közönségdíjat is nyert a világ egyik legrangosabb jazzfesztiválján Montreux-ben, és első magyar énekesként felléphetett New Yorkban a Jazz Oktatási Világszövetség konferenciáján, 2006-ban pedig zenekarával a Montreux-i fesztivál nyitónapján koncertezett. Azóta világszerte énekelt, több alkalommal Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban is. Munkásságát 2012-ben Junior Prima díjjal, 2024-ben pedig Máté Péter díjjal ismerték el. Az aranylemezekben most Losó Lakatos Sándor Róbert Torontói Emlék című szerzeményét hallgatjuk meg Jónás Géza cimbalom művész és zenekara kíséretével Varga Jenő prímás vezetésével. Szőke Nikolettának pedig innen is sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánok!

A hagyományos táncdalfesztiválok után 5 évvel rendeztek újra nagyszabású dalversenyt a televízióban Metronóm 77 címmel. Az elődöntőkben jutott szerephez az úgynevezett társadalmi zsűri, amit a közönség tagjaiból állítottak össze. Az ország 10 pontján hoztak létre civilekből álló csoportokat, amelyek mind 20 főből álltak, és a tagok minden dalt 1-től 10-ig pontozhattak. Az ő szavazataik alapján alakult ki a döntő mezőnye, ahol már egy nemzetközi szakmai zsűri előtt mutatták be a dalokat az előadók, és tőlük kapták a helyezéseket. Ugyanakkor a civilek voksai az eredményhirdetéskor még egyszer fontos szerephez jutottak, ugyanis a tőlük legtöbb szavazatot kapott dal nyerte el a társadalmi zsűri külön díját, amit ma úgy is mondhatnánk, hogy a közönség díjat. A Metronóm 77 fesztiválon ezt az elismerést Ihász Gábor és Nagy István szerzeménye A múlnak a gyermekévek kapta meg, melyet az aranylemezekben most meg is hallgatunk a zeneszerző Ihász Gábor előadásában. Már.

ünnepi a születésnapját Geszti Péter, akinek a hangját már kisfiúként az egész ország ismerte, hiszen a sorozat harmadik évadától Németi Attila után ő volt Mézga Aladár, valamint Dargai Attila rajzfilmjében a gyerek Ludas Matyi szinkron hangja. Játszott színházban és filmekben, fiatal felnőttként pedig népszerű rádió és tévéműsorokat vezetett és reklámokat készített. Dalszövegíróként az Első Emelet együttes dalaival mutatkozott be, majd Berkes Gáborral megalapították a Repülők együttest, később pedig Dés Lászlóval létrehozták a Jazz meg azt. Dés László zeneszerző ajánlotta annak idején, hogy Geszti Péter írja a Dzsungel könyve című készülő musical dalszövegeit. A színházi dalszövegíróként akkor még teljesen kezdő Geszti Péter meg is hálálta a bizalmat, hiszen a darab azóta rekordot döntött, és 1996 óta töretlen sikerrel megy. Az 1300. előadást 2020-ban játszotta a társulat, és Geszti Péter a közösségi oldalán számolt be arról a vicces esetről, ami aznap történt vele. Mint írta, az úgy volt, hogy Szineter Dórával együtt vendégként léptünk fel Dés Laci koncertjén. Mivel korábban megbeszéltük Lacival, hogy a koncert után azonnal átsietünk a Pesti Színházba megünnepelni a Dzsungelkönyve 1300. előadását, pakoltam is, majd húztam át 1000-rel. Egy valamit azonban elfelejtettem, Lacit magammal vinni, írta Geszti Péter, és még azt is hozzátette, hogy Dés László hiába hívogatta telefonon, hogy merre van, mert ő akkor már az ünnepi tortát vágta a színészekkel a Pesti Színházban. Geszti Péternek innen is sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezeket pedig Dés László és Geszti Péter Amíg őriz a szemed című dalával folytatjuk a Dzsungelkönyve című musicalből. Dányi Krisztián, Revicki Gábor és a Consensus Hungaricus kamarazenekar előadásában.

0: Halló, szívem.
1: Igen, szívem.
0: Hogy aludtál, szívem?
1: Jól aludtam, szívem.
0: Halló, szívem.
1: Tessék, szívem.
0: Éjjel álmodtam ám.
1: Én is álmodtam ám.
0: Kiről, szívem?
1: Rólad, szívem.
0: Én meg rólad bizony.
1: Ezt csak mondod, tudom.
0: Hidd el nekem.
1: De nem hiszem.
0: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
1: Mit tudjak jól?
0: Tegnap más volt ez még.
1: Szeretsz, látja az ég.
0: Csak szerettelek.
1: Mi van veled?
0: Ma imádlak, szívem. Adj most szívem.

0: az, hogy itt légy velem. Figyelj szívem,
1: hallom szívem,
0: lám az autó lenne.
1: Jaj, te is itt vagy már.
0: Viszlek

Hello. A 80-as évek végének egyik jellegzetes dala volt a Végleg a szívügyen maradtál, amit a Dollyról előadásában már is meghallgatunk az aranylemezekben.

Kedves hallgatóink, a héten az utolsó aranylemezek búcsúdalához érkeztünk. Nádas Gábor Behuny szemmel című szerzeményét a Daróci együttes adja elő a déli harangszóig. Hamarosan pedig indul a Jó ebédhez szóló nóta mai adása, amelyben Budai Beatrix válogat önöknek a magyar nóta gyöngyszemeiből. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek mai stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzserünk D. Szabó Ágota nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Holnap is vasárnap tematikus hétvégével köszöntjük a Madarak és Fák napját. Az aranylemezek örökzöld zenei válogatásával pedig hétfőn délelőtt jövök újra. Kölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot, jó hétvégét és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csinos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Újabb két embernél mutatták ki az óceánjáron elterjedt hantavírus fertőzést. Ezzel 6-ra emelkedett a betegek száma, közülük 3-an életüket vesztették.
1: Görög Mártát, a debreceni, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a tegnap visszalépett Mellétei Barna Márton helyett.
2: Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot, legkevesebb 2 magánberuházásnál használhatták az egészségkárosító követ.
1: Az időjárásról.
2: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk ma, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. Bánk Ata összeállítása.
3: Az utasok egy transferhajóra szállnak át, amely a mólóhoz hajtva teszi lehetővé a partra szállást. Ott közvetlenül a hajó hídlábánál buszra ülnek, amely a repülőtérre viszi őket. Ez egy 10 perces út a kifutópályáig, onnan pedig egyenesen a repülőgépre szállnak fel, tájékoztatott a kikötői hatóság elnöke. Az óceánjáró április elején indult sarki expedícióra az argentinai Ushuaiából. A kirándulás azonban rémállommá vált, amikor április 11-én egy 70 éves holland férfi rosszul lett és életét vesztette a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor nem tudták megállapítani. Holttestét április 24-én Szent Ilona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. További 6 embernél már megerősítették a vírust. Legutóbb 2 holland kórházban vizsgált betegnél mutatták ki a kórt. A hatóságok most világszerte próbálják felkutatni azokat, akik április végén Szent Ilona szigetén szálltak ki az óceánjáróból, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. A fedélzetet akkor elhagyó, mint egy 40 turista között van egy ismert török utazási blogger, aki a BBC-nek azt mondta, az első áldozat bejelentése után még 12 napig semmilyen korlátozást nem vezettek be. Április 12-én, amikor az első utas meghalt, azt mondták nekünk, hogy az illető természetes okok miatt hunyt el. A kapitány azt mondta, nem volt fertőző, így nem különítettük el magunkat, együtt voltunk az étkezőkben. Próbáltam megérteni a helyzetet, de nem volt elég információnk. A hajó holland üzemeltetőjének állítása szerint az első haláleset idején még nem volt bizonyíték vírusra, és minden tengerészeti és egészségügyi protokollt betartottak. A szakemberek sietnek leszögezni, nem egy újabb koronavírus járvánnyal nézünk szembe. This is not coronavirus. Ez nem a koronavírus, ez egy teljesen más vírus. Ismerjük ezt a vírust, a hantavírusok már jó ideje velünk vannak, rengeteg részletet tudunk róluk. Ez nem egy újabb Covid világjárvány kezdete. Ez egy olyan járványkitörés, amelyet egy hajón látunk egy zárt területen, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi igazgatója. A fedélzeten azóta szigorú óvintézkedések vannak érvényben, és egy nemzetközi orvoscsapat is munkába állt, hogy felügyeljék az utasok állapotát. Mivel a lappangási idő akár 6-7 is lehet, további esetek is megjelenhetnek. Ezért arra kérik a korábban kiszállt turistákat, amennyiben tüneteket észlelnek, azonnal jelentkezzenek vizsgálatra.
1: A tűzszüneti kezdeményezések ellenére sem szűntek a harcok már a virradóra Ukrajna és Oroszország között. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Az orosz főváros Moszkva és a Fekete-tengeri kikötőváros Rosztov is az ukrán harci drónok célpontja volt éjszaka. 13 orosz repülőtér működése leállt, miután egy légirányító központot is találat ért. Az orosz légvédelem szerint összesen 264 ellenséges repülőszerkezetet semmisítettek meg. Az ukrán drónok egy 700 és egy több mint 1000 kilométerre lévő orosz olajfinomítóban is károkat tudtak okozni. A Jaroszláv és a Perm városa melletti létesítmények az orosz nyersanyag feldolgozó ipar meghatározó elemei. Az ukrán elnök közlése szerint az átfogó légicsapás sorozat célja az volt, hogy bosszút álljanak az előző napokban az ukrán városok ellen végrehajtott orosz támadásokért. A kijevi sajtó arról ír, hogy a kelet-ukrajnai frontszakaszon Donyeck és Dnipropetrovszk megyében is előre tudtak törni az orosz csapatok, és közel kerültek 2 újabb település elfoglalásához. Közben az ukrán és az orosz fél is figyelmeztette az ellenfele fővárosába utazókat. Május 9-én Kijev és Moszkva is életveszélyes lesz légicsapások veszélye miatt. Mint ismeretes, Moszkvában szombaton nagyszabású felvonulást tartanak a II. Világháborúban aratott győzelem tiszteletére. A szemben álló felek nem tudtak még egy pár napos tűzszünetben sem megegyezni, így az oroszok számára kiemelten fontos ünnep körül rendkívül nagy a feszültség.
1: Ismét összecsapások voltak az Egyesült Államok és Irán között. Washington szerint önvédelmi csapásokat indítottak, mivel Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban közlekedő amerikai hadihajókat. Teherán ezzel szemben azt állítja, hogy az amerikaiak lőttek először. A tűzharcok kiújulása ellenére Donald Trump amerikai elnök úgy reagált, a tűzszünet továbbra is érvényben marad. Részletek Pék Bulcsútól.
5: Rakéták kilövése és Allah Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb felkiáltások hallhatók azon a csütörtök este közzétett felvételen, amely állítólag a Hormuzi szorosnál készült. Az iráni állami televízióban rendkívüli hírt tettek közzé. Percekkel ezelőtt értesültünk arról, hogy robbanásokat lehetett hallani a Keshme-szigetnél. Egy katonai tisztviselő úgy tájékoztatott minket, hogy az ellenség rátámadt egy iráni olajszállító hajóra a Hormuzi szorosnál. A beszámoló szerint az ellenség egységek ezután iráni tűz alá kerültek és visszavonulásra kényszerültek, közölte az iráni hírolvasó. Az Egyesült Államok haderejének középső parancsnoksága egészen máshogyan kommentálta az eseményeket. Az amerikai hadvezetés szerint ők csak önvédelemből lőttek vissza, miután az irániak rátámadtak a Hormuzi szoroson át haladó hadihajóikra. Az amerikai elnök az incidens ellenére kijelentette, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van. Megpróbáltak újat húzni velünk, mi pedig elsöpörtük őket. Majd elmondom, ha vége van a tűzszünetnek, de erre maguktól is rá fognak jönni. Elég lesz a nagy sárga fényvillanás. Másra figyelni Iránban, mondta Donald Trump, és kiemelte, hogy az összecsapások ellenére a béketárgyalások folytatódnak. Teherán láthatóan nem akarja feladni a harcot. Az Egyesült Arab Emírségekből érkező beszámolók szerint Irán péntek hajnalban ismét drónokkal és rakétákkal támadt az arab országra. Washington korábban azt kommunikálta, hogy megsemmisítették a perzsa állam támadó képességeit. A szakértők azonban úgy vélik, hogy Iránnak még hónapokig elégséges tartalékai lehetnek.
6: Hát a két félnek a narratívája 180 fokosan eltér.
5: A Károli Gáspár református egyetem docense Sárközi Miklós az M1-en arról beszélt, hogy a konfliktus várhatóan az egyik fél kimerüléséig fog tartani.
6: Semmilyen szinten nem léptünk közelebb a megoldáshoz. Ez egy ilyen sajátos húzd meg, erezd meg típusú dolog, amelyben a két félnek eltérőek a tárgyalási technikái, eltérőek a céljai, és mindent az dönt, hogy kinek mennyi muníciója van, és ki meddig bírja azt, és ugye ki meddig tudja a téteket feltornázni.
5: Az iráni háborúval kapcsolatos hírek hónapok óta szélsőséges ingadozásokat okoznak a nemzetközi piacon. A béketárgyalások kedvező alakulásának hírére a Brent típusú nyersolajára valamelyest visszaesett, a harcok kiújulása azonban ismételten áremelkedéssel járt. Az elhúzódó konfliktus miatt a légitársaságok világszerte már több mint 75 ezer járat törlését jelentették be a júniustól szeptemberig tartó főszezonban.
1: Elhalasztja július elejéig az Európai Unióból importált autókra tervezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével.
2: Ursula von der Leyen a beszélgetés után közösségi oldalán azt írta, jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról, és haladást értek el a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével is. Az uniós testület elnöke és az amerikai elnök egyeztetett a közel-keleti helyzetről, és egyetértettek abban, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
1: A Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter leendő kormányfő. Kis Júlia Lilla információi.
7: Lemondok a miniszteri jelöltségről, írt a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton csütörtökön este. A Tiszapárt politikusa igazságügyi miniszter lett volna, tervezett kinevezését azonban sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Mellitei Barna azt írta, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. A volt jelölt arról is írt, hogy sok évtizedes barátság, valamint szakmai és értékközösség köti össze a leendő miniszterelnökkel, akinek húgát 2025-ben vette feleségül. Az igazságügyi miniszteri pozícióra jelölése ugyanakkor szerinte nem a rokoni vagy baráti kapcsolatnak szólt. Magyar Péter a jelöltje visszalépésére a közösségi oldalán úgy reagált, Mellitei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Egyúttal megköszönte neki a hazája és a Tisza közössége iránti elkötelezettségét.
8: Az első naptól segítem ügyvédként Magyar Pétert és a változást. Így lettem a Tisza jogi vezetője.
7: Mellitei Barna Márton lemondására egymás után érkeztek a reakciók. Radnai Márk leendő kormánybiztos azt írta, Mellitei Barna Mártonnak köszönhető, hogy a Tisza és az ahhoz kapcsolódó személyek jogi értelemben transzparensen és minden jogszabályt betartva tudtak működni, de személyesen ő is sokat köszönhet neki. Pénteken délelőtt pedig már be is jelentette Magyar Péter, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszterjelölt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán mutatta be Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, akit a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezett. Magyar Péter úgy fogalmazott, a professzorasszony elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Emellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnöke. Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen. Az ő dolga lesz azoknak a jogi feltételeknek a megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források hazahozatalát.
1: Megjelent a magyar közlönyben az országgyűlési választás jogerős eredménye, ezzel hivatalosan is lezárult a választási folyamat. Közben ma még 30 pártlistáról bejutott képviselő vette át megbízó levelét, többségük a Fidesz-KDNP színeiben szerzett mandátumot, és a Mi Hazánk egyik képviselője is most vette át a dokumentumot. Az új országgyűlés alakuló ülése holnap 10 órakor kezdődik. Leteszik az esküt az új képviselők, majd délután 3-kor megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mészáros László összeállítása.
9: Lázár János.
10: Sasvári Róberttől, a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől vehették át megbízó leveleiket a Nemzeti Választási Irodában azok a listás mandátumot szerzett képviselők, akik ezt eddig nem tették meg. Többségük fideszes, illetve KDNP-s, de most vette át megbízó levelét az egyik Mi Hazánkos politikus is. A Nemzeti Választási Bizottság pedig a magyar közlönyben hivatalosan is közzétette az országgyűlési képviselőválasztás eredményét. A Tisza pártnak bő kétharmados többsége lesz a parlamentben, ahol összesen 141 helyet szereztek meg a 199-ből. A Fidesz-KDNP-nek 52 mandátuma van, de a két párt két külön frakciót alakított. A Mi Hazánknak pedig ugyanúgy, mint eddig, továbbra is 6 képviselője lesz az új országgyűlésben.
9: A Tisztelet és Szabadságpárt listájáról mandátumot szerzett. Kapitány István.
10: Hétfőn az Országház kupola csarnokában vette át megbízó leveleit a listán mandátumot szerzett képviselők többsége. Közben az országgyűlés honlapján már megjelent a szombatra összehívott alakuló ülés menetrendje. Eszerint 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg az ülést, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat. Ezután a képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
11: Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
10: Az új kormány megalakításával Sulyog Tamás a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők egyszerű többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz. Valamint a jelenlevők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak is nevezett Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt. Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.
1: Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormánytagjai és a megyei jogú városok szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
2: Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező, tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismert.
12: Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
1: Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
2: A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
13: Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
1: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Euroszéne Filmfesztiválon.
2: Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén, a vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felsőoktatás stratégiai kérdésként kezelését és a több ablakos támogatói rendszer létrehozását.
14: Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciókat, támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
1: A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
2: A pártelnöke azt mondta, miután holnap megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
15: A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és minden áron, akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
1: Enyhén emelkedett az infláció áprilisban, de a 2,1%-os szint is még bőven megfelel a jegybanki céloknak. Elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az alacsony infláció hozzájárulhat a reálbérek további növekedéséhez is. Szilágyi Béla összefoglalója.
16: A KSH adatai szerint az élelmiszerek ára csupán 1,5%-kal emelkedett. Drágultak a lisztek, a gyümölcsök, a cukor, a méz, a fűszerek és az ételízesítők. Ezzel szemben csökkent a húskonzervek, a vaj, a burgonya, a sertéshús, a sajt és a tej ára is. Elemzők szerint az alacsony inflációnak több előnye is van, így például növekszik a reálbér, vagyis többet tudunk elkölteni a boltokban. Ha csökken a fogyasztói árindex, akkor a jegybank alacsonyabban tarthatja a kamatokat, így a lakáshitelek vagy a vállalkozói hitelek törlesztő részletei megfizethetőbbek maradnak. Emellett a cégek mernek fejleszteni, mert nem kell attól tartaniuk, hogy az alapanyagárak hirtelen az egekbe szöknek. Argyelán József, a Bank Monitor elemzési igazgatója. Korábban elmondta, hogy az alacsony infláció több minden is segíti.
17: Ki lehet emelni a kormánynak az ár és top intézkedéseit is. Ez is most jelen pillanatban mérsékli az inflációt, illetve azért a forint erősödés és kedvező irányba hat.
16: Ha ugyanis a forint árfolyama folyamatosan javul, akkor például olcsóbbak lehetnek az importtermékek, vagyis tovább növekedhet a fogyasztás. Ezt a legfrissebb kiskereskedelmi forgalmi adatok is alátámasztják, hiszen márciusban például kiemelten nőtt a lakossági fogyasztás több mint 10%-kal egy év alatt. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője szerint ez legalább két dolog miatt fontos.
18: Egyfelől, ha többet vásárlunk, akkor több adóbevétel érkezik a költségvetésbe, már pedig erre most ennek nagy szüksége van. Másfelől a fogyasztás jelenleg a gazdasági növekedésnek is az igazi motorja, tehát hogyha jobban nő a fogyasztást, mint eddig gondoltuk, az hozzásegíthet ahhoz, hogy végre a gazdasági növekedés is elinduljon.
16: Ezt, vagyis a gazdasági növekedés elindulását kiemelten fontosnak tartja Kapitány István, a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere is.
19: Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
16: Az idei év első negyedévében a GDP már 1,7%-kal bővült éves alapon. Ez különösen jó adatnak számít, hiszen 2025-ben stagnált a gazdaság. Egész évre egyébként a legpesszimistább, a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzés szerint is a 1,5%-ot biztosan meghaladja a GDP növekedése, de az Európai Bizottság már 2,3%-os bővüléssel számol.
1: Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, ugyanis az ügyfelek már online is hozzájuthatnak jövedelemigazolásukhoz és nullás adóigazolásukhoz, mondta a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke.
2: Kósa Ferenc a Kossuth Rádióban ismertette, a dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Hozzátette, a digitális állampolgárság program hamarosan csatlakozik ahhoz az uniós egységes digitális személyazonossági keretrendszerhez, amely biztosítja, hogy az ügyintézés Európa szerte elérhető legyen.
20: Például, hogyha mi Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fogjuk tudni tenni a DÁP-val, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamban, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjedt. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárába váltsuk ki.
2: Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
1: 4 perc múlva 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy újabb 2 embernél mutatták ki az óceánjárón elterjedt hantavírus fertőzést, és beszámoltunk arról, hogy Görög Mártát, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi

0: amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány, ami múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
1: Baleset okozhatta az év elején elhunyt Dudás Miklós világbajnok és olimpiai helyezett kajakozó halálát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője, miután a rendőrség lezárta az ügyben folytatott nyomozást.
0: Csécsi Soma azt mondta, a sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Az első nyomok nem utaltak idegenkezűségre, a hatósági boncolás során azonban a férfin olyan sérüléseket találtak, amelyekről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy esés vagy bántalmazás miatt keletkeztek. A rendőrség ezért ismeretlen tettessel szemben halált okozó testi sértés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Ennek részeként tanúkat hallgattak ki, mobiltelefonadatokat és térfigyelő kamera felvételeket elemeztek, valamint bejelentéseket vizsgáltak meg. A szóvivő hangsúlyozta, a nyomozás során végül nem merült fel olyan információ, hogy a férfit bántalmazták, vagyis halálát idegenkezűség okozta volna.
2: A nyomozás az igazságügyi orvos és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta.
1: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
3: 5 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy hosszú távú személyre szabott támogatást adunk valamennyi olyan gyermeknek, aki a COVID következtében egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette.
4: Emlékeztetett a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért kuratóriumának elnöke. Herceg Anita a szervezet fennállásának 5. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta. 2021 tavasza óta több mint 1640 gyermeket segítettek. Közülük többen csak pár hónaposak, hetesek voltak, amikor félárvák, árvák maradtak. Néhányan pedig már édesapa nélkül jöttek a világra. Herceg Anita közölte, mindez mutatja, hogy az alapítványnak még hosszú évekig dolgoznia kell azért, hogy teljesítse vállalását. A fiatalokat ugyanis nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig szeretnék segíteni. A legfiatalabb támogatottjuk 2040-ben lesz 18 éves. Hozzátette, jelenleg mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget.
3: 48-an teljesen árvák a támogatottak közül, és sajnos ez egy újabb jelenség, hogy már 15-re emelkedett azoknak a száma, akik a Covid-ban elveszítették az egyik szülőt, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt. A legfiatalabb támogatottunk most 4 éves idén, 3-an vannak, és döbbenetes, de a legfiatalabb elhunyt, 2 is volt, tehát szülőként 21 évesen hunyt el Covid-ban.
4: Herceg Anita arról is beszélt, hogy az érintettek rászorultsági helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást. Negyed évente pedig kiegészítésként plusz juttatás is jár. Hozzátette, az anyagi segítség mellett jogi és mentál higiénés támogatást is kínálnak. A gyerekek azonban az élményprogramoknak örülnek a leginkább. Voltak például színházban, cirkuszban és sportrendezvényeken, így a budapesti atlétikai világbajnokságon is.
3: Illetve a nyaralások, üdülések, táborozások, amiben van közös családi program, együtt töltött hétvége, esetleg más Covid sújtott a családokkal, nyári táborozások, mindenféle korosztálynak, bentlakásos vagy egész hetes táborozások. Most már több külföldi utazást is szerveztünk, voltunk Felvidéken, Erdélyben, illetve Ausztriában.
4: A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, az alapítvány születésnapját a támogatottakkal közös családi nappal ünneplik jövő hét vasárnap a Margit szigeti szabadtéri színpadnál. Herceg Anita felhívta arra is a figyelmet, hogy továbbra is gyűjtik az adományokat. Várják az adó 1% felajánlásokat, valamint a tárgyi és szolgáltatásbeli segítségeket. A 13-650-es vonal tárcsázásával 500 forinttal lehet az alapítvány munkáját támogatni. Hozzátette, eddigi segítőiknek hétfőn a Nemzeti Táncszínházban köszönik meg hozzájárulását.

0: árulásaikat. A kuratórium elnöke azt is elmondta, hogy az alapítvány 2021 óta végzett tevékenységéről egy kiadvány is készült.
1: Ma délután kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése. A szombat estig tartó akcióban 240 település 437 áruháza vesz részt. Bárki segíthet valamilyen tartós élelmiszer megvásárlásával. Az adományokból készülő csomagokat 50 ezer rászorulóhoz juttatják majd el. Bújtás Szintia és Kócán Dávid összeállítása.
2: Nagyon fontos, hogy a legkisebb hozzájárulás is egyébként segítséget jelent ehhez az összefogáshoz,
3: mondta az Élelmiszerbank kommunikációs vezetője a Krónikának. Nagy György András hozzátette, idén 437 áruház csatlakozott a gyűjtéshez országszerte.
2: Ez egy nagyon egyszerű adakozási forma, talán a legegyszerűbb, hiszen akkor tehet bárki felajánlást, amikor eleve ő maga is ott van a boltban, és a polcsorok között járkál fel alá. Arra kérjük őket, hogy ilyenkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyet több tésztát, rizst, valamilyen tésztaszószt, vagy esetleg egy készételkonzervet, de gondolhatunk itt befőttekre, lekvárokra, édességekre is, és aztán a kassza mellett, miután kifizették ezt az extra terméket, leadhatják a élelmiszerbe annak az öltmerényes önkénteseinek.
3: A szakember hangsúlyozta, az összegyűlt adományokból 3-5 kilós élelmiszercsomagokat készítenek, amelyeket reményeik szerint legalább 50 ezer rászorulóhoz tudnak majd eljuttatni.
2: Minden egyes áruházban a felajánlók biztosak lehetnek, hogy az adott térségben, az adott környéken élő rászorulókhoz fog majd eljutni ez az adomány, hiszen ott működő családsegítő szolgálatok, ott működő gyermekvédelmi intézmények, idősgondozó központok, akár hajléktalan központok vagy nagycsaládos szervezetek fogják az adott térségben kiosztani ezeket az adományokat. Ők azok, akik egy-egy régióban személyesen is ismerik a rászorulókat, tehát ez garanciát jelent arra, hogy valóban oda jut a vásárlók felajánlása, hol a leginkább szükség van rá.
3: A felajánlásokat ma délután 14 órától 20 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól este 8-ig várják az akcióban résztvevő áruházak kijelölt gyűjtőpontján.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász.
4: A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a nyári üdültetéseken évről évre csak nem 4000 fiatal kikapcsolódását biztosítják. Zagyva Rihárd elmondta, a jótékonysági akció célja, hogy minél több és jobb minőségű program valósulhasson meg a táborokban.
5: Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
1: Egy évvel ezelőtt ezen a napon választották a katolikus egyház vezetőjévé Robert Francis Prévostot. 14. Leó megfontoltabban ugyan, de folytatja elődje Ferenc pápa munkáját. Egységre törekszik, és kiáll a társadalmi igazságosság mellett. Nagy Viktória és pápál előd összeállítása.
6: Óriási taps és éjjelzés tört ki a Szent Péter téren a Vatikánban, amikor egy évvel ezelőtt május 8-án néhány perccel este 6 óra után felszállt a fehér füst. Ez jelezte, hogy megválasztották az új pápát. Nem sokkal később lépett ki a Szent Péter bazilika lodzsájára Robert Francis Prévost, aki a 14. Leó nevet választotta.
7: La pace sia con tutti voi!
6: Békesség nektek! Köszöntötte a téren összegyűlt tömeget az új egyházfő. Már első megszólalásában is a béke fontosságát hangsúlyozta, amit az elmúlt egy évben rendszeresen megismételt. Megválasztása előtt néhány hónappal Magyarországon járt a későbbi 14. Leó pápa. Veres András győri megyés püspök felidézte, hogy a püspöki dikasztérium prefektusaként érkezett Budapestre. A megyés püspök hangsúlyozta, a pápa gondolkodása, világlátása szinte eleve elrendelte őt erre a szolgálatra.
8: Egy nagyon világos irányt mutat az egész egyház számára, de talán még a világpolitika alakítói számára is. A béke melletti kiállása nem csak szavaiban, hanem közös imádságra hívott bennünket. Most legutóbb is azt gondolom, hogy ez mindenki számára azt a krisztusi evangélium értékrendet tudja közvetíteni, amit mi hívők természetesnek veszünk, de a nem hívők esetleg nem értik ennek a hátterét, ő viszont érveli kifejezéseiben, szavaiban a lefegyverző béke kifejezés, ez nekem annyira tetszik, hogy ez kellene, hogy a fegyverekre így kell nemet mondani, szeretettel, és egészen biztos csak akkor állítható helyre a világ béke, hogyha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról.
6: A Szentatya megválasztásának első évfordulóján Pompejbe és Nápolyba látogat, ahol nehéz helyzetű emberekkel, betegekkel, valamint papokkal találkozik. Az évfordulóra Leo Rómában címmel film is készült, amely a pápa és az örök város kapcsolatát mutatja be.
1: Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
4: Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik.
9: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Komárom és Csata között kiépített terelésben az erős forgalom miatt jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Az érintett csomópontoknál nehézkes a fel- és lehajtás. Aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól válassza az 1-es főutat.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Stefánia út előtt, illetve a Budakeszi úton a Labanc útnál sávlezárásra készüljenek. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföldalatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás jelentés. Hétvégére visszatér a nyáriasan meleg, szép kiránduló idő, bár nagyon kellene a csapadék. A részletekről Tóth Tamás meteorológus beszél.
11: Szervusz, jó napot kívánok! Valóban hétvégén emelkedik a hőmérséklet, újra egyre melegebb léghullámok érkeznek, bár azért ez a változás még nem lesz ennyire egyértelmű, mert holnap reggel például az ország déli felében erősen felhős időre ébredhetünk nagy területen. Délről ugyanis átmenetileg még felhők érkeznek, de ezek nem igazán adnak nálunk csapadékot. Erdélyben viszont igen, különösen a Kárpátok menti területeken, arrafelé egyébként holnap is hűvösebb lesz. Nálunk viszont most a következő órákban az északkeleti ország részben alakul ki még néhány zápor, illetve zivatar, ezek estére megszűnnek. Az éjszakai órákban csapadékmentes idő várható, de délről előbb a fátyol, majd kissé vastag a felhőzet növekszik, illetve vastagszik. Holnap pedig ez szépen fokozatosan kelet felé húzódik majd. Így tehát országszerte számíthatunk több órás napsütésre. A legkevesebb talán az ország délkeleti határvidékén várható, bár délutánra azért itt is jellemzően kisüt majd a nap, és ekkor elvétve nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon, illetve néhol a keleti ország részben, esetleg az Alföld közepén megjelenik néhány zápor, esetleg zivatar, de azért holnap ezek a csapadékgócok csak kis területet érintenek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között várható, holnap pedig 21-27 fok közötti maximumra számíthatunk.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Rozbora Zoltán és Sós Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
12: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
13: A tudatalatti felszabadítása egy tudatos szabályrendszer hálójában a legnehezebb alkotói feladat. Noszlopi Botond, erdélyi származású magyar költő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. május 8-án pénteken is a Déli Krónika után. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. A Három Sós Perec és az Anyós Csárdás című magyar nótákkal indulunk. Farkas Lozika után Tarnai Kis László énekel. Jó szórakozást kívánok!

gyorsan. Bármit mondok, megkontrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge vigasz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok, megkontrázik, bármit teszek, replikázik,

0: családban.
1: Szomorú a nyárfa erdő. Aktuális tematikus hétvégénkhez kapcsolódik ez a dal, hiszen a Madarak és Fák napja kapcsán e témában válogatunk magyar nótákból, operettslágerekből és persze örökzöld melódiákból. Most tehát Fráter Béla és Vas György szerzeményét halljuk Szomorú a nyárfa erdő címmel. Előadja egy 1995-ös hangfelvételen Máté Otilia Szalai Antal zenekarának kíséretével. Majd Mindszenti Ödönt és Toki Horváth Gyula zenekarát halljuk, egy archív felvételen csendül fel ekkor a Zöld Erdőben, Zöld Mezőben című tradicionális dal. Fogadják sok szeretettel!

Péntek este kimentem a szőlőbe. Énekli most a folytatásban Simon Boglárka és Jenei Gábor. Budai Sándor és a zenekara kísérte a két jó barátot, hiszen nem csak színpadon egészítik ki egymást, hanem a magánéletben is egymás támaszai. Most tehát a péntek este kimentem a szőlőbe, a Leszakadt a pincelakat és az Egy-két csók, Cserebere csók című magyar nóták csendülnek fel. Hallgassuk meg együtt!

És most, kedves hallgatóink, Puka Károly és a zenekara húzza a talpalávalót. Aztán tartunk egy kis szünetet, de szokás szerint visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az első év négy hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kell dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Családi napot tart jövő vasárnap az idén 5 éves Regőci István Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a Margit-szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is. Az alapítvány az elmúlt években több mint 1640 gyermeket segített, jelenleg csak nem 1100 támogatottjuk van. A jogi és pénzbeli támogatás mellett mentálhigién és segítséget is nyújtanak nekik. Baleset okozhatta Dudás Miklós világbajnok kajakozó halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, nem találtak olyan körülményt, amely idegenkezőségre utalna. A szakértői vélemények alapján a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta az otthonában január elején. A rendőrség az ügyben indított nyomozást lezárta. Túszejtéshez vonult ki a rendőrség egy német kisvárosban. Reggel egy bankfiókból kaptak vészhívást, jelenleg csak annyit tudni, hogy több elkövetőről lehet szó, és a túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is. A környéket lezárták, a helyzet stabil. Az incidens Rajna-vidék-Falsz tartományban Zincigben történt. Itthon napos fátyolfelhős koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, tartsanak velem még egészen 2 óráig. A Rózsafámon Rózsabimbó és a Kukoricatök című csárdásokkal indítjuk adásunk második részét. Szász Katit, Baranyai István, Bányai Mártont, Nyári László zenekara kíséri.

0: a kontrás meg a frakban. Kukoricatök, az a becegök, a Rátóti falu végi csárdában.
1: Kovács Apolónia, Csík József, Kalina Enikő és Boros Jolán énekel a folytatásban. Elsőként a Barackfa virága című hallgatót halljuk, és itt szeretném megjegyezni, kedves hallgatóink, hogy a holnapi Dankó Extrában Kovács Apolónia felvételeiből válogatunk, és idézzük fel életének meghatározó részeit. Tehát a holnapi Dankó Extra Kovács Apolónia emlékműsor lesz. Na de térjünk már is ide-vissza. A hallgatót követően a befordultam a konyhára, a Van nekem szeretőm egy nehány és a Hallud-e nótás füttyös szép madár című klasszikus magyar nóták csendülnek fel. Fogadják sok szeretettel!

Most egy kiváló klarinét szólót hallunk itt a Dankó Rádióban, amikor is Lugosi Tibor és kis együttese játszik.

Dócs Péter Tordai Zoltánnal és a zenekarával már többször is fellépett a Dankó rádió műsoraiban. Most 2015-ből csendül fel a Kanyargó Tisza partján című gyönyörű dallam, mely 2025-ben az év magyar nótája lett. Fogadják sok szeretettel!

Az imént a 2025-ös év magyar nótáját hallottuk. A folytatásban már a 2024-es szavazás nyertese, a Messze van a kicsi falum című dal csendül fel Dömsödi Farkas Bálint előadásában. Aztán Dóka Zsuzsa lép fel képzeletbeli színpadunkra, hogy elénekelje a Nincsen annyi csillag fenn az égen című dalt, majd Bangó Marika előadja a Cudar ez a világ című csárdást, és végezetül Besenyei Ferencet halljuk, valamint a Hogyha a világon borse volna című Hevesi József és Kovács Mihály szerzeményt.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most Szabó Sándort, aztán Gáti Pált. A Rózsabimbó, Rózsabimbó és az Icarica Kukorica című csárdásokkal megyünk tovább.

már csak egyetlen egy rövid énekes összeállításra maradt időnk pénteki műsorunkban. Hát hallgassuk meg a Mert én már csak olyan vagyok, az elvennélek én csak adnának, és a Messze van a nyíregyházi kaszárnya című klasszikus magyar nótákat.

Kaposvár. Kedves hallgatóink, kedves Dankó család, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Bízom benne, hogy a hétvégén is találkozunk 11 órától Dankó Extrában, és ugyanígy a Déli Krónika után jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok-sok szeretettel és nótás jó szívvel. No, de a péntek délután hátralevő részében is, ha tehetik, akkor hallgassanak minket. Jön a kívánság műsor már is Gál Zoltánnal. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Legvégül Járóka Sándor zenekarát halljuk. Viszont hallásra holnap, szép hétvégét mindnyájuknak.

0: műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hangos Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Minden nagy összecsapás előtt szükség van felkészülésre.
3: Igaz vagy hamis?
4: Igaz.
3: Nem.
4: Dehogy nem.
2: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Mi járt a jóbornak?
5: Peti, jelöljük meg
6: az át.
2: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte meg miniszternek. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A budapesti közművek idén csaknem 1,5 milliárd forintot fordít a távhőrendszer fenntartására, további 7 milliárd forintot pedig beruházásokra és korszerűsítésekre. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya fölötti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Egyikük Tóth Nikolett, az Operett Színház táncművésze volt, aki életveszélyesen megsérült. Az ügyesség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Megválasztásuk első évfordulóján Pompeibe látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándokhelyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi Robert Prevost püspököt 1 éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó pápa a békéért és megbékélésért imádkozott. Újabb 7 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap főként Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Remélem, együtt töltjük ezt a délutánt is. Ma a Mihályokat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik május 8-án születtek. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071, hívjanak minket bátran. És halljuk is az első dalt, melyet Varga János Sárbogárdról kért. Kemenes Sarolta énekel, Csendül a nóta.

Dunaszerdahelyen édesanyjuknak, Csánó Gizellának 83. születés és névnapja alkalmából kíván minden elképzelhető jót, nagyon jó egészséget, boldogságot három lánya, Zsuzsa, Adél és Anikó. Édesanyjukat, Garai Balázsnét köszöntik Némedi szülőben születésnapja alkalmából, és kívánnak jó egészséget, minden jót gyermekei, Balázs, Ági, Erzsébet, Tímea és Mónika, családjuk és szerető férje Balázs. Gyálon Rendecki Sándornénak szeretettel küldi a dalt, és kíván nagyon jó egészséget, Zsolt. Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Dankó család tagjainak sok szeretettel küldi a következő dalt Mikus Magdolna, Fejes Sándort Szalai Antal zenekara kíséri. Szép az élet!

Tari. Okányban szüleiknek, Tari Ferencnek és kedves feleségének 50. házassági fordulójuk alkalmából kívánnak erőben, egészségben gazdag életet, szeretettel fiaik Fecu és Csabi, illetve családjuk és hozzátartozóik. Dóri Józsefet Járóka Sándor zenekara kíséri, két kis aranykarikának csodása varázsa.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Szórát János vagyok Tiszaalpáról. Helyemnek teljes földgyógyulás kívánva szeretném kérni azt a szép vidám nótát, hogy nádfüdeles atanyám. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Szeretettel játsszuk. Barabás Sándor énekel, nádfüdeles atanyám.

0: csak igazán, hogy kit szeret a babám, hogy tavaszra csak én leszek a párja. Beszél is hely a világ, de mit bánom én akárhogy jár a szája. Én tudom csak igazán, hogy kit szeret a babám, hogy tavaszra csak én leszek a párja.
1: Sebestyirné Magdika kérte a következő dalt Hosszú Pályiból, Lugosi Katit Lakatos Miklós zenekara kíséri, Fúj a szél, fúj a szél.

Debrecenben Valkó Julinak barátnője Sopronból küldi a következő dalt, mely sok kedves közös emléket ébreszt. Konzuzsát és az Illés együttest halljuk. Egy év elmúlt.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc múlva 14:30 lesz. Sóvágó Istvánnél kérte Szeghalomból a következő nótát, Orsós Erzsikét Orsós Sándor tamburazenekara kíséri, piros lett a pipacs virága.

Szeretett idős barátunkat, Vasas Mihály volt válogatott labdarúgót, az MTK örökös tagját sok szeretettel köszöntjük névnapján. Köszönjük vidámságodat, a sok szép régi focista történetet, melyel mindig kedves perceket szerzel nekünk. Sok boldogságot kívánunk szeretett családod körében ezzel a szép nótával. Óbudai barátaid, Szalai Lászlót, Lakatos Antal zenekara kíséri, Fehér Fürtös Akácfának elhervadt virága.

Szerencsről Porkolábné Marika Farkas Rozikától kért nótát kísér Boros Lajos zenekara. Kétszer kettő, nem vagyok az első.

Habát Szalókra Pálfi Józsefnek felesége küldi a következő nótát, Farkas Zsoltot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri, nem tagadtam sohasem.

nem kell nékem kocsidó, gyalog iszom, ez a jó, amíg csak a nap nem süt a szemembe, ezért péntek este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Nem kell nékem kocsinó, gyalog iszom, ez a jó, még a nap nem süt majd az én szemembe. Házasodni akarok, de csak olyat akapok, aki eljár velem néha bort kóstolni, ki nem pöröl, nem vitáz, nem is sokat

0: be. Táncoznám kell kocsinó, gyalog járjuk az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe.
1: Drága édesanyjukra, Üveges Máriára, aki a Mezőkeresztesi temetőben nyugszik, soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékeznek lányai családjukkal. Gerlán Tobai Istvánnénak küldi a dalt hallgatónk, Vámosi János énekel. Egy őszhajú asszony.

amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. Amikor majd a szívedet száz tövissel tépi meg az élet, nem véd senki gonoszótól, kővel dobnak, azt nem lesz, kinek fájjon. Hazudtad csak a szerelmet, el is tűnt, mint szép csillogó álom. De ha egyszer megtudod majd, hogy a véd

Ott mondd el, hogy megbántad már, hogy néked is fáj az a nagy bőr.

mondd el, hogy megbántad már, hogy néked is fáj az a nagy vétke.

Rozsiné Erzsébet Győrből kérte a következő nótát, édesanyjának is ez a kedvence. Vörös Sárit, Olá Kálmán zenekara kíséri, Pántléka, Pántléka.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Homlok Ferencné vagyok Győrből. A nóta, amit kérek, három alkalomra szól. Én május 4-én ünnepeltem 82. születésnapomat. 61. házassági évfordulónkat ünnepeltük volna május 8-án, de sajnos ezt már a férjem nem élhette meg. Ő május 13-án lett volna 84 éves. Fájdalommal emlékezem rá, a nóta, amit kérek, Bangó Margit előadásában Messze vagyok idegenben című dal.
2: Köszönöm, hogy telefonált, sok szeretettel gondolunk önre. Nagybánhegyesen édesapjára, Král Andrásra halálának 31. évfordulója alkalmából emlékezik fiam Bandi. Édesanyjára, aki 40 éve nyugszik az Úzdi temetőben, emlékezik fájó szívvel, szerető lánya, unokái, öcsi és Zsolti. Bangó Margitot Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Messze vagyok idegenben.

Hajnalné Irénke Zsámbékról, Nádas Györgytől kérte a következő dalt, Báder Ernő zenekara kíséri, Én, aki nála jártam.

0: Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: És ugye tudják, a Magyar Zene Rádiója gyakran házhoz is megy. Például hétfőn koncertünk lesz Szentendrén. Mondok egy telefonszámot, 061-759-50-50, ezen jelezzék részvételi szándékukat. Tehát a Dankó Klub koncert, hétfő, Szentendre. Mezei Gáborné kérte a következő nótát Gyulai Erzsébettől, a házunk tetején zsupfedél van.

Csak a legnagyobb kedvencek szólnak a következő órában is. Maradj még, énekli majd Cserháti Zsuzsa Korda Györggyel, Most múlik pontosan, és a Vén csavargó szívemen is elhangzik, most Boros Lajos és zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csinos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bdieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt és Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Nem talált súlyos biztonsági rést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország uniós információkat szivárogtathatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs Brüsszelben közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítottak súlyos biztonsági rést. Az uniós szóvivő a napi brüsszeli sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva beszélt az ügyről. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azoknak az intézményeknek ítélik oda, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. Idén is 8 pályázat érkezett, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Kiemelték, a műegyetem különösen fontos helyszíne az 1956-os forradalmi eseményeknek, hiszen onnan indult a történelmi diáktüntetés október 23-án. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. A hatóság azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszák el a Talló Food Kft. Által gyártott termékeket. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Miel laktózmentes UHT tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik. Napos fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok környékén megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Várjuk üzeneteiket. Hívják a 061-759-6071-es számot, és használják üzenetrögzítőnket. Fél hét Páricsi Gyulát 63. születésnapja alkalmából köszönti szeretettel felesége Kati. Juhász Mária énekel, ha árulnak majd gesztenyét.

Sok szeretettel küldöm ezt a dalt Scherer Papp Zoltánnak Budapestre, Nagy Rigdéről, írta Füleki Dániel. Tarnai Kis Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri, életemben csak két nőt szerettem.

Vajda Istvánné férjének kérte a következő nótát, Szeredi Krisztinát a Rajkó zenekar kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

Miskolcról Színásiné Marika kérte a következő nótát, azzal a kikötéssel, hogy Bokor János énekeljen, kísér Lakatos Miklós zenekara Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Galbács Istvánnak Pilisre születésnapja alkalmából. Szeretném ezzel a pársollal köszönteni őt. Ünnepelj és légy ma boldog, hiszen ez a te napod. Kívánom, hogy legyen még sok boldog születésnapod. Kedvesem Margó, ad all, amit kérek, Cserháti Zsuzsától és Korda György énekli a Maradj még című dalt. Köszönöm szépen, további szép napot, viszont hallásra.
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, halljuk Cserháti Zsuzsát és Korda Györgyöt.

Kívánságműsorunkat hallják. Daru Kálmánnak testvére kérte Szeghalomból a következő nótát. Gáspár Annét Nyári László zenekara kíséri. Minek a szűke innékem?

Apjára Kánya Ferencre emlékezik Kelemen Tiborné, akinek ma lenne a születésnapja. Szüleire, akik az erdőtarcsai temetőben nyugszanak, emlékezik szeretettel hallgatónk. Fagyos György Nétiszavasváriban szüleinek, anyusának és nagymamájának küldi a nótát, melyet Lovai László énekel. Cserfa erdő újra zöldül.

0: Fél öt, fél négy van a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, amikor következzék a Nótás kedvő volt az apám című rovatunk, ebben egy népszerű színművészt hallunk.
1: Nem csak Károly színművész vagyok, gyerekkoromban édesapám nagyon sokat énekelt, jobban nem is énekelt, hanem danultak nálunk az emberek egy-egy pohár bor mellett, és hát a munkája, ő kőműves volt, az alatt is nagyon sok nótát lehetett hallani tőle. Humorából fakadóan azért énekelt az, hogy az a rendes iparos, aki mindig italos és sohasem részeg.
0: Hallgassuk meg ezt a dalt zenekari felvétellel is. Temcsák Károly énekel, az a rendes iparos.
2: Azt mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 116 éves. Az a rendes iparos.

0: éves.
1: Tényleg vannak nóta felvételeink nem Csák Károlytól, de az imént én Karcagi Nagy Zoltán énekelt. Folytatjuk a kívánság műsort. Szabó Istvánra emlékezik szeretettel, felesége és családja a következő dallal. Katalin édesanyjára emlékezik szeretettel, Marika néni Szombathelyen drága szüleire és testvéreire emlékezik. Fejűs Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a jóistennek.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Zoli bácsi vagyok, Dombóvárról. Szeretnék kérni egy nótát. A 83. életévemet betöltöttem. Nótának az volna a címe, hogy Vén csavargó szívemen átsuhant a nyár. Köszönöm, tisztelettel, Zoli bácsi.
2: Isten éltesse, a legjobbakat kívánjuk önnek. Maros Gábor énekel.

törzsöknél illik-e kérte a következő dalt Debrecen Józsáról. Józsa Ibolya énekel, kísér Vörös Kálmán zenekara, Száldogál a fecske.

következő nótát Eszternek és Petrának Győrbe küldi szeretettel Marci. Pécsi kis Ágnes énekel Zöldre festett kapud előtt.

angyalom, te csalogatsz fehétek. Vasarósan lilium, örök szekrű, mint kilakott csehélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz fehétek. Egy szép napon leképted, és tégem adtad a legszebb szál virágot. Most már nem csak az a felé, ti hozzátok esténként is eljárok. Szellőd szerelemről mesélnek. Villadozó kis drágok, köszönöm, hogy a te szíved enyém.

0: végtelenről mesélne. Illadozó kis rádok, köszönöm, hogy a te szíved enyém lett. Rád vagyok a fújvirág, esti szellők szerelemről mesélne. Illadozó kis rádok, köszönöm, hogy a te szíved enyém lett.
1: Következő dalt Mitróné Ilonka szeretné meghallgatni, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel, Demjén Ferenc énekel, Gyertyák.

Szívküldi szívnek szívesen, kívánságműsorunk ma is 2-től 5-ig tart, mint a hét bármely napján. Irénke néni fiatalságát idézi vissza a következő dallal, Kalocsai Zsuzsát Puga Károly zenekara kíséri, Mikor én még a tavaszban.

Csanádi Béláné és férje mindig szívesen hallgatják a következő dalt Esztergomban. Puskás Sándor, Vörös Kálmán zenekara kíséri, Hajnalom, csillagom.

jön a tavasz, jön már, ez csak egy cím a következő órából, de elhangzik majd a Még tartozom egy dallal című nagy sikerű dal is Forgács Gábortól, és a Homokóra úgy szintén. Johann János zenekara játszik a hírekig.

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte meg miniszternek. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákból mutatta ki a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Elhalasztja július elejéig az Európai Unióból érkező autókra tervezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen közösségi oldalán azt írta, jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról, és haladást értek el a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével is. Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint Kijev megpróbálja tönkretenni az oroszok szent ünnepét, a nácizmus fölött aratott győzelem napját. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a héten annak lehetőségéről beszélt, hogy a május 9-i díszszemle idején ukrán drónok támadhatják Moszkvát. Az orosz védelmi minisztérium válaszul közölte, hogy az ilyen kísérletekre Moszkva tömeges rakétatámadással fog válaszolni Kijev központjában. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz a Boráros tér felé terelve, a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszín is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte idén a Balaton fagyia versenyt. A győztes fagylalt a Balaton Noir fantázia nevű édesség lett, amely csokoládé malátából, szilvaszósszal és rummal készül. A recept megalkotója Somodi János elmondta, hogy az ízben a csokoládé, a karamell és a kávé jegyei is megjelennek. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot neveztek, a zsűri a kreativitást, az alapanyag használatot és az ízharmóniát értékelte. Napos fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok valószínű.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a kívánságműsorban. Egy jó tempós nótával kezdjük az órát. Pongor Mihálynak felesége kíván boldog névnapot ezzel. Vereckei Erzsébetet halljuk. Add ide gyorsan a kezed.

Kedves feleségét, Rudas Erzsébetet 55. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti férje Oravec István. Az ünnepelteknek sok örömet, boldogságot kíván. Szeretettel Rudas Icu Füzesabonyból. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, hadd mondjam el imádsággal.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én szeretnék küldeni egy dalt Puszta Szabolcsra, Pap Balázsnak. A dal legyen Szigeti Percsitől a Szagos Arosz Maring. Küldi neki a dönnénye. Köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, örömmel adjuk át. Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri.

Ezt írta a hallgatónk. Nagyanyám idősen is megőrizte hajának szőke színét, ezért nagy becsben tartotta azt a gramofon lemezt, amit fiatalabb korában kapott nagyapámtól, de ez a lemez eltört és nagy sírásban tört ki. Nekem is szép emlék a dal, ami a hanglemezem volt, de jó lenne meghallgatni, hogy felidézzem nagyanyámat. Talán önöknek megvan. Üdvözlettel, Margit. Éva és Oktáv kettőse következik, előadja Lehocki Éva és Korondi György. Szőkém, kicsi hamupipőkém.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perc múlva 5:30 lesz. Berde Sándorné kérte Gyöngyösről a következő nótát, Szánta Ildikót Berki László zenekara kíséri, jön a tavasz, jön már.

0: hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Erdei Mari szeretné meghallgatni a következő nótát. Begányi Ferencet Rigó Sándor zenekara kíséri, mondják meg a legkisebbik horvát lánynak.

Szentesről Patainé Ilike kérte édesapja egyik kedves nótáját. Kis Károlyt Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, jaj de sáros az utcátok.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén a Dankó Rádió a természet felé fordul, ahhoz az örök forráshoz, amelyből a magyar dallamok oly gyakran merítettek ihletet. A madarak és fák napja nem csupán egy jeles dátum a naptárban, hanem élő emlékeztető arra, hogy a természet és az ember lelke milyen szorosan kapcsolódik. Népdalainkban és magyar nótáinkban a fák hajladozása, a virágok nyílása, a madarak éneke mind-mind az érzelmek nyelvén szólal meg. A természet képei nem díszletek, hanem üzenetek. Szerelemről, elmúlásról, újjászületésről. A Dankó Rádió ezen a különleges hétvégén ezt a gazdag hagyományt idézi meg. Felfedezhetjük, milyen mélyen él bennünk a természet szeretete. Most egy lendületes, mégis érzelmekkel teli friss csárdás következik Budai Beatrix és Sándor Dezső zenekara előadásában. A rózsafa a magyar dalkincs egyik gyakran visszatérő motívuma, a szépség, a szerelem és az élet törékeny, mégis megújuló erejének jelképe. A friss csárdás ritmusa magával ragad, életörömmel tölti meg a teret, és emlékeztet arra, hogy a természet nem csak csendes szemlélődésre hív, hanem ünneplésre is. Budai Beatrixet Sándor Dezső zenekara kíséri, hajlik a rózsafa, hajlik a lány.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ságváron Szigeti József és felesége ünnepli házasságkötésük 62. évfordulóját. Szeretettel köszöntik, sok boldogságot és jó egészséget kívánnak fiaik, menyeik, 8 unokájuk és 5 dédunokájuk. A kért dal Forgás Gábortól még tartozom egy dallal. Köszönjük szépen!
2: Isten éltesse a házaspárt, Forgás Gábor énekel.

barnát, szórisd hozzál ezt a barnát. Még a barnát szorongatod, ezt a szemkét ezzel aztán. Még a barnát szorongatod, ezt a szemkét ezzel aztán.

Ködmön Máriának, Martfőn, nagyon jó egészséget, minden jót kíván szeretettel Fia Tamás, Henny, Bori, Tomika, Nimród és Noémi, Zárai Márta énekel, Homokúra.

Rákoszról Cifra Sándorné kérte a következő nótát. Molnár Júliát Magyar Imre zenekara kíséri, szép is a szerelem, jó is a szerelem.

0: Dankórádió. Hallgasson minket online az interneten. www.dankoradio.hu.
1: Miskolc Tapolcáról Fábián Tiborné kérte a következő népszerű nótát 60-i kisgyöngyitől, Fagyban közepében a télnek. Fagy.

Seregélyes Máriának szól az üzenet. Drága mama, ezzel a dallal szeretnénk ma köszönteni téged, bár hivatásod szerint is óvónő voltál, nekünk te vagy az, aki a legszebb meséket mondta, és aki annyi éneket, játékot tanított nekünk kiskorunkban. Nagyon szeretünk, és már nagyon várjuk, hogy újra együtt legyünk, és meglátogassunk téged. Két unokád, Dominika és Ákos. Straub Dezső énekel, mama, ne menj át!

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, remélem örömüket lelték benne, mint ahogy így lesz ez a következő órában is, hiszen a hírek után jelentkezik Popovics László, ma Attilával beszélget, aki kisgyermekkora óta mozdonyvezető szeretett volna lenni, állandóan a vasútállomáson volt. Elárulom önöknek, én is mozdonyvezető szerettem volna lenni gyerekkoromban, aztán szerintem remekül alakult az, hogy most itt a rádióban találkozunk délutánonként. A kívánságműsort Nemesniki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Nagyon szép hétvégét kívánok önöknek. Idősebb Magyar Imre zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt és Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, a BKK járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel, a MÁV pedig megerősített járatokkal készül a holnapi rendezvényre. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincig város pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóság közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szorosan közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokád alá vont. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok, ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: szem előtt.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
2: Hát ugye én gyerekkoromtól én mindig is mozdonyvezető szerettem volna lenni. Tehát én amikor ilyen 8-9-10 éves gyerek voltam, én itt a faluba, hát ugye akkor még gőzmozdonyok jártak, hát ugye akkor még, tehát én nekem minden a mozdony volt.
1: Egy 64 esztendős úriemberhez látogatunk, Tófejre. Úgy hívják, hogy Attila. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

fogós, épp ha kijárjuk ezt a kopost. Ördög volt a vonóta, attól tüzes hanóta, járjuk rózsám egy csoda módra. Dalam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Ott van ő a vasárnap,

0: Rádió. Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Igen, tessék, Bozsak Attila.
2: Üdvözlöm, Attila, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Jó napot kívánok!
2: Merre jár, olyan kapkodásban van? Dolgozik?
1: Nem. Itt voltam kint az udvarban.
2: És mit csinált? Megkérdezhetem?
1: Hát gyomírt osztam.
2: Kerítés tövében vagy?
1: Igen. Hát az udvar, hát nem olyan nagy terület, aztán hát gyomírt osztam. Hát az...
2: Rendszeresen használja egyébként a gyomírtót így a terület hát szebbé tételére?
1: Hát igen. Uh-huh. Tehát most már hát rendszeresen hát 2023-tól.
2: Értem. Éve. És miért döntött így?
1: Hát megmondom őszintén, én a fűnyíróval úgy vagyok, nyilván szebb a fűnyírózás, az biztos, hogy szebb. De mivel ugye a szemem, a bal szememről lement a letina most már 5 éve, én a fűnyírót tehát nem rángatom. Tehát nekem kijön a szemem. Tehát
2: értem.
1: Ez az egyszerű magyarázat.
2: Tehát gyakorlatilag megerőltetőbb tevékenységeket végezni a szeme véget.
1: Igen. És én a fűnyírót nem
2: persze, rángatom. Értem. Érthető.
1: Csak... Az nekem az már megtárad a szememnek. Tehát annyira, tehát abba hagytam én az egészet.
2: Akkor ez gyakorlatilag 2023-ban történt a szemével. Hát,
1: 21-ben, már 21. Uh-huh. 21-ben, 21 január 6-án, 2021.
2: Mi történt akkor, hogyha ilyen pontosan tudja a dátumot?
1: Levált a retina, a bal szememre.
2: Aha, de valamilyen tevékenység közben vagy?
1: Nem. Mentem dolgozni, aztán csak azt vettem észre, hogy valami böki vagy. Tehát nem úgy látok, egyik pillanatról a másik pillanatra, tehát így jött.
2: Uh-huh. És semmi előzménye nem volt egyébként?
1: Semmi, abszolút semmi. Hát nem emelgettem én 80 kilókat, meg 100 kilókat.
2: Igen, ezért kérdeztem.
1: És akkor ugye volt itthon szebcseppen, próbáltam, hogy talán nem múlik, meg belement a por, meg stb., meg vizes próbát tettem, de nem múlott. Elmentem, hát mondom, nem múlik, elmenjék az orvoshoz. Elmentem, hát el lett már egy hónap. Akkor kaptam egy beutalót a szemészetre. Hát ott megállapították, hogy nagy a baj. Nem tudtam elképzelni, mi ez a nagy baj.
2: Igen.
1: Mondja a doktornő, aki vizsgálta. Hát ez, hogy lement a bal szeméről a retina.
2: Uh-huh. És akkor nem mondtak semmit, hogy ez mitől van? Vagy?
1: Hát ez állítólag fizikai megerőltetéstől is van, meg a rengeteg stressz. Uh-huh. Tehát az is befolyásolja. Nem csak a fizikai erőlét, hanem a stressz.
2: Értem.
1: Igen.
2: Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy akkor nem tudják. Hogy mit a stresszre mindent rá lehet fogni. De hát jogosan is egyébként, tehát nem akarom elviccelni, de...
1: Lesz. De hát aztán igazából ugye akkor meg lett műtve, de hát ugye nem lehet. Hát ugye jó van, hát a doktornőnek nem tetszett, mert kérdeztem, mikor történt, mondta neki körülbelül egy hónapja. Jó, hát azonnal jönni kellett volna. Hát igen, azonnal, de hát azonnal nem futottam. Hát el lett egy hónap. Az van már...
2: Igen. Na hát, hát ha a magyar nóták gyógyítják, jó? Mindjárt kiderül. A következő közel 1 órában Attila kedvenceit fogjuk meghallgatni itt a Dankó Rádióban.

az én szívem kis kalambon téged vár. Sárgul már a kukoricaszár, párosával költözik a kis madár. Árva fészek a

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Attilával beszélgetünk, most éppen az édesanyjáról feltételezem. Édesanyám kössönkendőt, ezt a dalt fogjuk meghallgatni. Jól feltételeztem?
1: Igen.
0: Mi jut eszébe az édesanyjáról?
1: Hát az édesanyámról nagyon sok minden, hát nem tudom, az első beszélgetésnél is, ahogy mondtam. Tehát ugye én nagyon anyás voltam, tehát ez a könyvsökkendő, tehát igazából az édesanyám is, meg ugye valahol benn van az udvarlás is. Tehát, hogy menjen el a falu végre a legszebb lány, meg a stb. Ugye a szövegében hogyan van. Tehát ez inkább az udvarlás, hogy...
0: Tehát az édesanyját kereste a felnőtt korában és a párjában? Vagy azt a párt kereste, aki leginkább az édesanyjára hasonlít habitusban, személyiségben, kinézetben?
1: Igen, és ugye ez inkább az, hogy keresse meg azt a falu végén azt a lányt, menjen el a legszebb lányhoz a falu végre, akit én annak irányén gondoltam volna, hogy nekem, tehát hozzám való lett volna.
0: Igen.
1: Tehát nem tudom, mennyire érthető, már mondtam, igen.
0: Hát sejtéseim vannak, szerintem a kedves hallgatóknak is. Mégpedig lenne egy olyan dolog, hogy ön szerette volna, hogyha a falu végén ez a bizonyos lány lenne a felesége, de végeredményben nem így alakult az élet.
1: Hát nem így alakult, igen. Tehát azért, hogy édesanyám kössön, tehát menne a falu végre, keresünk.
0: És miért nem alakult így? Próbált udvarolni neki, vagy máshogy hozta az élet?
1: Hát az élet másképp hozta. Hát udvarolni próbáltam volna neki, csak az élet másképp hozta.
0: Mi történt? Anélkül, hogy rébuszokba beszélgetnék, mert hogyha van konkrétum, amit megosztott.
1: Hát igazából az történt, hogy ugye katona voltam, röviden katona voltam, amire leszeretem, Gyűrűs mennyasszony volt. Tehát ennyi a lényeg.
0: Uh-huh. De udvarolt előtte neki már? Mielőtt elment volna?
1: Előtte 4 hónapot udvaroltam neki, 4 hónap, és akkor ugye bevittek katonának. Amikor leszeretem, akkor meg már Gyűrűs mennyasszony volt.
0: Uh-huh, értem. És utána beszéltek egyébként egymással? Mondta neki ezt, hogy miért nem vártál meg?
1: Hát erre igazából nem emlékszek már vissza, hogy mit mondom. Valószínű, hogy feltettem neki a kérdést, de ugye ez már nem most volt, tehát nem tudnám megmondani, hogy mit válaszolt rá. Tehát nem, erre tényleg nem tudnám megmondani.
0: Igen.
1: Tehát Gyűrűs mennyasszony volt. Tehát a lényeg az volt, hogy tehát amikor leszeretem. Úgyhogy amit én udvaroltam neki, az csak 4 hónap volt.
0: Igen.
1: Az csak 4 hónap volt, sajnos. És amikor leszeretem, Gyűrűs mennyasszony volt. Hát most azt reálva mondom, hogy az édesanyját nagyon bántotta, tehát a lánynak az édesanyját. De mindegy, amit még tudtam róla, az egész ügyről, hogy nem sokáig tartott neki házasság, csak 3 évig, és ugye 3 év után elváltak. Tehát ezt még így hozzáteszem, hogy nem sikerült neki házasság, a 3 év, csak annyi volt.
0: Értem, és akkor nem próbálta meg ismét felvenni vele a kapcsolatot, vagy addigra már ön is?
1: Hát nem, már akkor meg már megnősítem.

0: hó, tiétegből aljon csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csinálhatok. Húzzátok, húzzátok, szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csinálhatok.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Attilával beszélgetünk. Piros rózsák, fehér rózsák, sugjátok meg nékem. Ezt a felvételt hallgatjuk meg. Mit sugjanak meg ezek a bizonyos rózsák?
2: Hát igen, ez megint az udvarláshoz kapcsolódik még a katonaság előtt. Még ez a katonaság előtt.
1: Tehát az a 4 hónap.
2: Ő

0: Igen, tehát hát évre egész pontosan...
1: Most ugyanarról a hölgyről van szó?
0: Nem, ez egy másik. Előtte éven, tehát ez évre 1983-as év, amiről beszélek. Ott volt egy szőke kislány, hát sajnos ugye az is igaz, hogy rajtam kívül még udvarolt neki egy ugyan idevalósi fiatal ember, egy idősek voltunk, én is udvaroltam neki, ő is udvarolt neki. Hát aztán, hát valóban úgy volt, hogy mind a nóta szövegében is volt, hogy hát így játszott vélem, úgyhogy így fejezzem ki magamat. Ugye sikerült, próbáltam neki udvarolni, próbáltam, meg hát ugyanaz a másik, egy idős velem kollega, hát kollégát, helybeli lakosú, úgymond. És ugye ez még a honvédség előtt volt, hát sajnos igen, nagyon szerettem volna, igaz, hogy a másik is. De hát a lényeg az volt, hogy egyikünk is jelent, se az enyém, se az övé. De nagyon sokat...
1: Volt egy nevető harmadik?
0: Hát valószínű. Uh-huh. Valószínű, mert tehát az enyém se lett, meg azért a falubáli, akit így említettem. Tehát nyilván udvaroltam neki, tehát ő is udvarolt neki, meg én is udvaroltam neki. Hát egy érdekes szituáció volt. Ezért érdekes volt, az biztos.
1: Hát, tehát versenytársak voltak.
0: Hát így is lehet mondani, igen. Őnek is nagyon tetszett, mivel hogy szőke volt. Tehát ugye én nekem fiatalkorban, én csak igazából, hát a szőkék az, ami nekem nagyon hát. Tehát most konkrétan nekem a szőkék tetszettek. Igazából.
1: Értem. Mondom, na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Attila, jöjjön a piros rózsák, fehér rózsák. Súgjátok meg nékem. Itt a Dankó Rádióban.

a fejfával, s mindent megbocsátok. Az utolsó kívánságomra

0: sem. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Attilával beszélgetünk. Ez a vonat most van indulóban. Igen. No, hát akkor megint itt vagyunk a katonaságnál, nem?
1: Igen, egyrésztből igen, mindenképpen szintén, igen. Hát a másik része a dolognak, amiért ezt jelöltem meg, ezt a nótát, dalt. Hát ugye én gyerekkoromtól én mindig is mozdonyvezető szerettem volna lenni. Tehát én amikor ilyen 8-9-10 éves gyerek voltam, én itt a faluba, hát ugye akkor még gőzmozdonyok jártak, hát ugye akkor még, tehát én nekem minden a mozdony volt. Tehát én nem tudom, hogy jött, hogy sem.
0: Igen.
1: Tehát én itt a vasútállomás nem messze van tőlem, 9-10 éves gyerekként én lementem, néztem a mozdonyt. Hát igaz, hogy meg is elhelyeztem még az élővilágtanárom, hogy én mit keresek állandóan a vasútállomáson. Hát ugye mondtam neki, hogy érdekelnek a mozdonyok, ez, nekem ezt tetszik. Hát igazából ez lenne az egyik. Tehát én másban nem is gondolkodtam.
0: És akkor tett valamit azért, hogy végül mozdonyvezető lehessen?
1: Hát sajnos ez most nem igazán publikus, hogy miért nem sikerült, elnézést, hogy most így mondom, nem publikus, de nem sikerült az se.
0: Értem.
1: De nem publikus, most értem. Nem haragudjon.
0: Jó, és a másik dolog, amiről beszélt, hogy a másik indok, ami miatt ezt a dalt választotta?
1: Hát a másik indok az meg az, hogy hát nyilván a leszerelés. Az meg a nyilván a leszerelés. Hogy ez a vonat most van induló, az eleje, a belseje fel van virágozva. Ez meg a leszerelés napja, hogy végre valahára eljött ez az idő, letáltott a 18 hónap, hát minden körül, mindenki boldog volt nyilván. Hát története röviden ennyi.
0: Értem. Ön hogy élte meg egyébként a katonaságot?
1: Hát én nem igazán jó, megmondom őszintén. Én meg nem igazán jó.
0: Uh-huh. És miért nem?
1: Hát sokszor megkösetítették az életünket. Tehát ilyen napi szinten, tehát én negatívan, tehát mindenképp negatívan. Negatívan. Tehát én nem, tehát nyilván jó voltak, jó ismerkedés, stb. Tehát katonatársak, tehát ilyen részből pozitív volt, meg olyan részből volt pozitív, hogy fiatalok voltunk, de amúgy nem, tehát. Na most ugye, most lehetne mondani, hogy ketté törték a fiatalságomat. Hát nem csak az enyémet, a többieket is, ugye ez nem volt mindegy, azért ott 21-22 évesen, amikor megtörik a fiatalságot, most hiába szeretem én le fiatalon, ott már vége mindennek, tehát ott már nem jött helyre ugyanúgy, mint előtte, hogyan volt.
0: Értem.
1: Hát ugye ez ehhez kapcsolódik, a mozdonyvezetéshez meg, hát ugye leszerelés.
0: Igen.
1: Hát sajnos, én nem értem meg jól, már hát nagyon sokszor megkeserítették az életünket, tehát nem egy egyszerű, tehát nem egy leányálom volt.
0: No, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről mindez eszébe jutott. Ez a vonat most van indulóban. Attila kérésére forog itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Attila kedvenceivel. Említette, hogy már kisgyermekként ott állt a vasútállomáson, és nézte a nagy gőzösöket, szeretett volna ugye mozdonyvezető lenni. Hát a gyerekek szeretik egyébként a vasutat. Nagyon, nagyon sok gyerek szereti a mozdonyokat, a vonatokat, úgyhogy ez szerintem nem egy ilyen kivételes dolog, de én éreztem önben, hogy volt valami plusz, valami nagyon erős vonzódás. Semmilyen formában nem foglalkozott egyébként? Nem dolgozott esetleg a vasutaknál?
1: Nem, ott nem dolgoztam. Nem. Akkor hát ez... annyi volt, csak igazából annyi volt, hogy innét akkor még abban az idővel gyerekként innét a második szomszéd faluba el szoktak vinni, beültem a mozdonyba, összeálltam visszafele meg. Ugye sörvebben jártak a vonatok, mint most, hát akkor meg ugye visszajöttem velük. Ennyi volt. Ez többször volt egyébként. Gyerekként. De hát nagy érvény volt. Nagyon tetszett ez a mozdony mellett.
0: Igen, megértem.
1: Komolyan mondom, nem is lehetem elmondni szavakkal nájuk. Tehát most ez nem publikus, hogy miért nem sikerült. Sajnos nem sikerült. Tehát most is, hogyha Zalaegerszegen vagyok, a vasútállomáson ott fél napokat elnézem a vonatokat, fél napokat elnézem a mozdonyokat, a villanymozdonyt, a dízelmozdonyt. Tehát még a mai napig megvan, bár nem 64 éves sem.
0: Igen.
1: 64 vagyok, nem 9 éves. És igen. A mai napig fél napokat elnézem. Tehát hihetetlen. Tehát nem is tudom, hogy honnét jött. Tehát fogalmam nincs.
0: Megértem.
1: Jött egy ilyen, tehát nem tudom honnét.
0: Attila, köszönöm szépen, hogy jött ön. Jó, és mindezt elmesélte. Vigyázzon magára. Jó egészséget kívánok.
1: Köszönöm szépen. Viszont kívánom.
0: Minden jót. Viszont hallásra.
1: Minden jót. Viszont hallásra.
0: Attilát hallották. Hamarosan jön Juhász Katalin és a Tudt népzenei szótár. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Találkozunk hétvégén is. Popovics Lászlót hallották. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szólt. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. A mai és a jövő pénteki műsorunkban egy-egy fiatal népdalénekest ismerhetnek meg, akik a legutóbbi Bonyhádi Halmos Béla országos népzenei találkozón kimagaslóan szerepeltek. A Trianon előtt Esztergom vármegyéhez tartozó érsekkétről származó Bohák Emese Farnadon a Nádas Ifjúsági Néptánc Együttes táncosaként már gyermekkorától elkötelezte magát a magyar népi kultúra mellett. Énekesként is szép sikerrel szerepelt például a Bíbor Piros Szép Rózsa versenyen szólóban és a Leány testvéreivel alakított Mirtusz Együttessel. Korábban az Ipolysági Húros Banda zenekarában, majd az öt felvidéki zenekart összefogó felvidéki banda tagjaként énekelt otthon és az anyaországban is. Iskolarendszerű népzenei tanulmányait a Váci Konzervatóriumban kezdte. A Nyitrai Egyetemen szerzett óvodapedagógus diplomát, ezután nyert felvételt a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba. A Bonyhádi versenyen zoborvidéki lakodalmas dalokat hallhattunk tőle, amelyeket olyan hitelességgel tolmácsolt, hogy zsűritársammal, Eredics Gábor csatornaigazgatóval együtt a kiemelt nívódíj mellé külön díjként ajánlottuk fel számára a rádiós bemutatkozási lehetőséget. Emese mesterei a Bartók Konzervatóriumban Konkoly Csenge és Turc Noémi, akik nem csak kiváló népdalénekesek, de egyúttal nagy tudású népzenekutatók is. Az énektanítás mellé tanítványaiknak olyan sokrétű háttértudást adnak át, amely a színpadi szerepléseiknek is gazdagságot, mélységet kölcsönöz. A versenyeken való sikeres szereplés a budapesti iskolában is folytatódott Emese számára. Bohák Emese így vallott a népdalokhoz való viszonyáról. Elképesztő érzés, amikor színpadon állhatok, és hangommal, a dalok erejével megörvendeztethetem a közönséget, de az alkotó munka, amely a háttérben folyik, egyre inkább fontosabbá válik az életemben. A jövőben szeretnék színpadon szerepelni, és mellette minél többet tanítani, főként zenét, zeneelméletet és minden egyebet, ami a tanítványokat közelebb viheti a céljaikhoz. Bízom benne, hogy hasonló, kedves, segítőkész ember lehetek majd számukra, mint amilyenekhez nekem volt szerencsém eddigi életemben. Bohák Emese gyimesi dalokat énekel.

0: hogy a kedves barátitól.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
4: Igaz vagy hamis?
5: Igaz.
4: Nem.
5: Dehogy nem.
3: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Mi járt a jobbornak?
6: Peti. Jelöljük meg
4: az át.
3: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3-an meghaltak. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sértené a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntetőeljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya fölötti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott, a több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Egyikük az Operettszínház táncművésze volt, aki életveszélyesen megsérült. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Elkezdődött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a gyűjtőpontokon. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Napos koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 8-14, holnap délután 21-27 fok várható. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az óperencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Szerelmes levél, énekelte Gáncs és Ári ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntekestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunkban a Centrál Kávéházról mesélünk Önöknek, ám mielőtt belevágnánk, hallgassuk meg Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből Octavio és Antonio kettősét Molnár András és Póka Balázs előadásában. Ezt követően pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből csendül fel a Cintányéros szudarvilág Páncél Klaudia és Kádár Szabolcs János előadásában kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Tankó Rádióban. A Centrál Kávéház történelmi nevezetességű vendéglátóhely Budapest 5. kerületében a Károlyi utca 9 szám alatt. 1887-ben nyílt meg Erényi Ulman Lajos házában. Az építészeti terveket Kvitner Zsigmond készítette el. Maga a kávéház a ház földszintjén volt, és 8 teremből, 2 játékszobából, egy kávékonyhából és egy ruhatárból állt. A mennyezet és a falak díszítését Scholz Robert készítette. Alapítója Zeman kávés volt, aki veje Frankl részére rendezte be a kávéházat. A következő tulajdonos Grüneck Gusztáv volt, aki 1900-ban vette át a kávéházat. Őt pedig veje Mészáros Győző követte 1905-ben. Ez volt a kávéház virágzó korszaka. A pesti szellemi élet egyik centrumaként tartották számon. És most következzen archív felvételen Sándor Jenő és Innocent Vince Ernő szerzeménye, Füstkarikák. Énekel Weigand Tibor. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Centrál Kávéház fontos szellemi központ volt, és a nyugat íróinak törzshelyévé vált. 1908-tól, a lap indulásától kezdve 8 éven át rendszeresen itt találkoztak olyan írók, mint Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Karinti Frigyes, Molnár Ferenc, Heltai Jenő és Babits Mihály. A második törzsasztalnál az 1920-as évek körül állandó vendég volt Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Szép Ernő és Szabó Lőrinc, aki folyton írt a kávéja mellett. Karinti Frigyes itt észlelte végzetes betegségének első tüneteit, majd műtétje után itt írta Az utazás a koponyám körül első vázlatait. 1930 és 1940 között pedig szerdánként a magyar írónők találkoztak itt, akik 1936-ban megalapították a Kafka Margit Társaságot. De szívesen időztek itt képzőművészek, művészettörténészek, tudósok is. Közöttük például Aba Novák Vilmos, Domanovszki Sándor, Genton István vagy Szőnyi István. Most hallgassunk bele a kor zenéjébe, ismét egy archív felvétellel. Rozsnyai Sándor és Harmat Imre slágerét Kalmár Pál énekli. Szívbajok ellen kisasszony, szedjen tangót! Túl az óperencián!

0: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.
1: Egy hang kísért nap éjjel át, mely poklot és mennyet megjárt. A múltból jött, akárcsak én,

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Pesti Hírlap 1930. március 30-ai számában jelent meg egy cikk, Felfedező expedíció az irodalmi kávéházakban címmel, melyből most egy rövid részletet idézek. Az egyik ilyen legrégebbi irodalmi kávéház a Centrál Kávéház, amelyben már Vajda János idejében nagy irodalmi csatározások folytak, és a gőgös poéta a Centrál egyik márvány asztalánál szapulta esténként az általa különösképpen nem kedvelt riválist, Arany Jánost. A 90-es években pedig ebben a kávéházban szerkesztették a Vasárnapi Újságot, és amikor Kun József megalapította a Hét című irodalmi folyóiratát, az egész szerkesztőség a Centrálban telepedett le. Kis József szerkesztő úr itt tanítgatta ki az ifjú zenekritikusokat, hogy olyan fajta illetlen szavakat, mint például fagott vagy oboa soha nem szabad leírni, mert a vidéki Kreislerosné esetleg sértőnek találja a család erkölcsére nézve, és lemondja a lapot. A Centrál oly kitűnő szerkesztőségnek bizonyult, hogy amikor a 900-as esztendőkben megalakult a Nyugat, ők is ide telepedtek. Ady Endre, Babits Mihály, Lackó Géza, Bányai Elemér, meg a többiek vitáitól volt hangos nap-nap után a nyugatosok asztala, és idővel megboldogult Osváth Ernő is itt kezdte oktatni és bíztatni a fiatal írókat,

az újabb irodalmi eszmék mikéntjére és ápolására. Eddig tartott az idézet. Most pedig jöjjön Cserkovics Béla és Szilágyi László slágere Rutkai Éva előadásában. Hol vannak a régi csókos pesti éjszakák? Túl az Operencián. Régi.

0: sok-sok jó barát. Hová lettél, tündér álló? Elvitted az ifjúságot. Hol vannak a régi csókos pesti éjszakák?
1: Dankó Rádió. Yeah!

kedves hallgatóink, Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből a kvartettet hallották. Koltai Nagy Balázs, Jankovics Anna, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint előadásában. Most Dénes Oszkár színészre, operett énekesre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1891. május 8-án született Magyar Keszin. Fiatal korában aktívan sportolt és komoly sikereket ért el úszásban és műugrásban. Dénes Oszkár első színpadi bemutatkozása 1921-ben a Belvárosi Színházban volt. Ezt követően a Royal Orpheum szerződtette, majd a Király Színház társulatához csatlakozott, ahol a Hollandi Menyecske című darabban Dr. Sterzl szerepében debütált. 1924-ben Berlinbe szerződött, ahol a híres Kabarett der Komiker tagja lett. Szeptemberben azonban visszahívták Budapestre, a Royal Orpheumhoz, majd 1928. májusában ismét a Király Színház színpadára tért vissza. Dénes Oszkár szinte reggeltől estig nevetett és mulattatta környezetét. Volt egy jellegzetes nevetése, és ez a szavakkal leírhatatlan nevetés meghódította néhány évvel később egész Európát, sőt, Anglia és Ausztrália operett publikuma is behódolt a kacagás királyának. Dénes Oszkár 1950. július 2-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Ábrahám Pál és Harmat Imre slágere. New Yorkban énekel a felejthetetlen Dénes Oszkár. Túl az óperencián.

szépet, jó barackja vár a bárba. Minden bárban van egy néger, 10-20 napot cipál széjjel, s agyom rá van tüdel, a jó teszfek, a párja már hiába várja bánatába barackó. Ha jól áznak, magyaros lett a nóta, futcsa régi viszkizóta, de hát így halancsáznak. Iszik az alperes, a felperes, a kisimóban, New Yorkban, hey, tesok, hey, van tesok, hey, van ma New Yorkban, honnét este kihallatszik ez. Gyere be, jó zenéket, fejszenéket játszok itt a jazz.

0: várba, minden várba, van egy négyen, négy kapott, mivel félyes vagyok rában, minden vagyok, ezt várja már, hiába várja vár a tába, barátod, hajom áztak, magyaros lett a lóta, futsa régi viszki szóta, te átki, halancsáztak, neked dinki dombol, neked a genki dinki dangal,
1: Örök zöldek a dank.

0: életben jár.
1: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljét 2024. október 11-én mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház Barnák László rendezésében. A musicalt holnap és holnap után újra láthatja a szegedi közönség. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következik a musicalből a Mint egy finom angol úr című dal Meris György előadásában. Dankó Rádió.
2: Én egy békés angol úr, nem kívánok semmi más, ha teljen békén napra nap, ha éljek úgy, ahogy szokás, és mint a klub szerint szokás.

s akkor a nyugalomnak futsunk. Ilyen a família, ó, Andri tanti nagyanyú, ez is beszél, az is beszél, locsok, fecsek már az egész perre tudsz.

Túl az Operencián című műsorunkat Dmitri Sosztakovics muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Galambos Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Budapesti Operettszínház, a József Attila Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra!

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rikó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. A Németországban vizsgált kontakt személynél nem mutatták ki a fertőzést. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, a BKK járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel, a MÁV pedig megerősített járatokkal készül a holnapi rendezvényre. A filmkultúra politikamentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Euroszíne Filmfesztiválon. Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén, a vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, amely szerinte fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. Baleset okozhatta a Dudás Miklós világbajnok kajakozó halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, nem találtak olyan körülményt, amely idegenkezűségre utalna. A szakértői vélemények alapján a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta az otthonában január elején. A rendőrség a nyomozást lezárta az ügyben. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte a BKK. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Végül az időjárásról. Napos fátyolfelhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé várható zápor, zivatar. 19 óra múlt 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának egy órás zenei összeállítását, a Húsz Csak Prímást. Tartsanak velünk, hogyha tehetik, hamarosan Farkas Zsolt énekli el ifjabb Magyar Imre és Kodai László hallgatóját. Én is hittem egyszer. A száztagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál, akiket majd Lakatos Miklós együttese követ, Somogyi Erika pedig elénekli nekünk a Cserkuti Sándor Muskátli Virág című andalgóját. Jó rádiózást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

az imént hallott felvétel a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült. A következő pedig egy Dankó Rádiós gálán a Magyar Zeneházában 2023. december 21-én. Kalina Enikő és Dócs Péter énekel hamarosan, akiknek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Most kezdődik a tánc, és ráérünk még Korábban hazamenni címmel. Azt követően az Írás jól megmondja, Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frissen hangzik el, Farkas Rozikától és Tordai Zoltán zenekarától.

0: a mentő kék, a szóra ötöt mutat. Jöjj hát, prémás, a nótát neked ülni, most a bandan nagyot mulat.
1: Ez is a Dankó Rádió.

Vallomásra küldöm a szívemet. Maros vize folyik csendesen, tegnap éjjel álmomban. A dalokban közös, hogy a hamarosan hallható felvételek egy-egy dankóklub alkalmával készültek. A hallgató például Szász Katival és Baranyai István zenekarával Martfőn. Az Andalgó, mely Borzó Miska szerzeménye, Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével Válom. Tarnai Kis László pedig Tasnádi László csárdását énekli. Ez a felvételünk pedig a Szentendrei Hamvas Béla Pest megyei könyvtárs színház terméből.

0: nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már éblem voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

0: Egyenes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha jókor megöregszik, megvédül, nem szökik el, hogy ön sor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leány meg a húszhoz közelek. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közelek. Piros a bor, pirosabbak a lányok, tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint

belém, s te leszel az enyém, szép szemű, gyönyörű.

szemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékod csodás, húzzad most vígan a filembe. Csalfalott a babám, jár egy leány után, nem

0: tart, kacagok rejája.
1: Dobj egy csókot felém, Bányai aladácsáldását hallhattuk. 60-i kis gyöngyitörés, ifjabb Sárközi Lajos zenekarától. Ezt megelőzően Kalcagi Nagy Zoltán énekelt, Ha a jó bor megöregszik, Tolnai László és idősebb Szántó Ferenc dalát ifjabb Berki Béla zenekara játszotta el. Ez továbbra is a Hús csak prímás, itt a Dankó Rádióban, műsorunk feréné járunk. Végigmentem az Ormódi temetőn, ezzel a Füredi Mihály dallal folytatjuk, és egy 1997-es felvétellel, mely Kós Jánossal és ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Utána pedig a Simon Gáti Lányok című csárdás szól, Kutor Ferenc dala Zentai Annától.

A Figyfirigy című népszínmű dala az Egri Ménes mint szürke. Szerzőpárosa Relle Iván és Lányi Géza, előadói pedig Tekeres Sándor és Lakatos Sándor zenekara hamarosan itt a Dankó Rádió húscsak primásában. De előtte hallgassunk meg egy csádást Madarász Katalin előadásában. Váradi Aladár és Fekete Ferenc dala következik.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. Evesi József és Malcali Frigyes dalát majd Zöld a Petrezselyem címmel Kalmár Magda énekli. Nádor József és Acél Péter nótáját pedig Lovas Lajostól hallgathatjuk meg, Leszakítják a rózsát a szagáért. A művész úrnak Balogh Sándor együttese muzsikál. Darázs Miska andalgóját Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból játsszuk önöknek, mely Szóka Júliával és Budai Sándor együttesével készült. De csak azután, hogy meghallgatnánk Molnár Lászlótól Váradi Sándor és Bicskei Dániel hallgatóját.

gyümölcsöt leszedik, ha megéri. Minden kislány kérhez egy, ha megkéri. Ha gyümölcsöt leszedik, ha megéri. De minden kislány

lányokkal menyecskékkel cicázni. Jó lesz lányok a szívetekre vigyázni, de a legény egy sem akar megérni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre.

Vidovegyec János és Vejci Irma búfelejtőjére nem kell már sokat várni. Nem sokára Kapi Gábor énekli Johann János együttesével. Előtte egy 1981-es felvételről Morvai Károly és Tüttő János csárdása szól, a Nem zörög a haraszt. Bura Kovács Andor és zenekara Bárány Pál Lászlónak muzsikál. Archív felvételről Sebő Miklós is darra fakad, Nyisd ki babám az ajtót, Lányok, lányok a faluban, és Édesanyám a kendőm. A művész úrnak Magyar Imre zenekara muzsikál, de csak azután, hogy Pere János elénekelné Balázs Árpád és Antal Iván hallgatóját, és ha jól hallom, már kezdi is.

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Kati! Kati, gyere ki! Gyere már, no, Kati!

zárlak, megsiratnak engem ez a leányom. Édesanyám a kendő, téleti a szerető. Édes lányom, adj oda, édes ugyattam oda, édes a kettendő soromban.

0: nem hiányzik.
1: Kedves hallgatóink, ez volt mai Húscsak Prímásunk itt a Dankó Rádióban. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmet, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és a folytatásban is hallgassanak minket. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra minden jót kívánok, ünneplő, verbunkos és friss következik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csimos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Bries Kadániel. Holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek, Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, ezt mondta Orbán Viktor Dopman podcastjében, értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Azt is mondta, sok százezren voltak, akik értették, hogy mit csinál, és nem csak a saját zsebük szerint szavaztak. Orbán Viktor hozzátette, azért szorít, hogy azok, akik most kerülnek kormányra, minél kevesebbet bontsanak le a szuverén Magyarországból. Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Moszkvában. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, és arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, hogy Magyar Péterrel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sértené a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Végül a várható időjárásról. Itthon napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Holnap főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő jön vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé lehet zápor, zivatar. 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma, 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, a Sebő együttes alapítója, a Táncház mozgalom egyik elindítója, kinek neve összefort az énekelt versekkel. Ma este egy 3 évvel ezelőtt készült műsorral emlékezünk a Táncház mozgalom meghatározó alakjára, Sebő Ferencre.
5: Az 1972-es év nagyon sűrű volt mindannyiunk életében. Halmos Béla is, én is építészmérnökként dolgoztunk. A 25. színházban is be voltunk fogva, s minden mellett elszegődtünk Timár Sándorhoz is, a VDS Bartók táncegyüttesbe. Ott nem csupán a talp alá valót kellett húznunk, hanem azt is megígértük, hogy utánpótlást nevelünk magunk helyett. Timár ugyanakkor azt a reformot vezette be együttesébe, hogy kizárólag élő zenére tanít táncot. Ez nagy újítás volt, és meg is hozta a gyümölcsét, de számunkra eszméletlen nagy lekötöttséget jelentett. Mindeközben beindult a táncház is, amelynek akkor egyedüli zenészei voltunk. Nem is tudom, hogy sikerült időt szakítani egy újabb erdélyi gyűjtő útra, de tény, hogy 1972 karácsonyán ismét a mezőséget jártuk, ezúttal Timár Sándorral. A múltkori lakodalmi élmények után most azt terveztük, hogy minél több helyre igyekszünk eljutni. Utunk első állomása Ördöngös Füzes volt. Csorba Jánossal, nemrégiben szerzett széki énekes barátunkkal hármasban kerestük meg a falu szélén lakó zenészeket. Ez a mezőségi falu nagyon gazdag lelőhelye volt az archaikus hagyományoknak, már a 60-as években készültek itt zenefelvételek. Híres zenekara még élő hagyományt közvetített. A 65 éves Mezei Ferenc Pikili a 24 éves fiával kettesben prímázott, ez különlegeségnek számított a környéken, és a kemény, karakteres kontra és bőgő kíséret minden más zenekarétól megkülönböztette hangzásukat. A két prímás együttes játéka megragadó volt számomra. Az ifjabb Mezei Ferenc hallatlan muzikalitással és alázattal igyekezett nem lejátszani idős édesapja zenélését, hanem a legfinomabb zenei eszközökkel segítette, fényezte a minél jobb muzsikálás érdekében. Az ismerkedés után hamarosan munkához láttunk. Beszereltem az újonnan vásárolt Uher Magnómat, beállítottam a mikrofont és elkezdődhetett a felvétel. A táncnevek dzsungelében elég nehéz az eligazodás. A helybéliek ugyanis nemigen foglalkoznak a nevekkel. Csak Martin György kutató és rendszeröző munkája nyomán látjuk most már át, hogy a különféle neveken emlegetett táncok valójában milyen típusokat képviselnek. A helyszínen mindig kis zavarodottságot tapasztalunk, amikor rákérdezünk egy-egy tánc nevére. Aztán bizonytalanul elhangzik, hogy cigánytánc vagy csárdás, illetve a román táncok esetében batuta. Ez most nem volt érdekes, mert Timár legalább a táncokkal tisztában volt, és ha megszólalt a zene, legalább neki nem voltak kétségei. Elsőként egy általunk lassú csárdásnak tartott tánc zenéjét vettem fel, melynek a nevét, hogy cigánytánc, románul hallhatjuk. Közbevetőleg edzem meg, hogy az apa tudott magyarul, furcsa beszéde csak süketségéből adódott, a Nelu Ragadvány nevű ifjú Mezei Ferenc viszont már szívesebben beszélt románul.
6: Sok cigányát!

0: Immunitatu Mező Ferenc, primás 65 év is.
1: Primás Mezei Francesz, 24 ugye.
2: Mezei György, 50 ő is.
3: Magap a gyanús. Mögös 41 éves. Ördögös Fidesz.
4: Az érthetőség kedvéért megismétlem a kísérő zenészek, vagy ahogy itt nevezik, a segítség nevét. Mezei György Nuku, kontrás, és Lakatos János bőgős. A kissé aszimmetrikus lüktetésű lassú csárdás, avagy cigánytánc után a gyors csárdás következik, amelynek a gyorsabb, páros tempón kívül az a legfőbb ismertető jele, hogy az eddigi dűvős kíséretmód átvált az úgynevezett esztam kíséretre. Ez azt jelenti, hogy az eddig párhuzamosan együtt egy vonóra játszott segítség kétfelé válik, és a bőgő az egyet, a kontra pedig a kettőt játsza. Ez újabb kori jelenségnek látszik, hagyományőrzőbb helyeken még ma is sűrű dűvővel kísérik a gyors csárdást is, akár csak a sűrű legényest. Nekem már a helyszínen is feltűnt valami gerjedő, magas hang jelenléte a felvételkor, és a felvevőgépre gyanakodtam. Jó időbe telt, amíg rájöttem, hogy az idős Mezei Ferenc az úgynevezett kummogós primások közé tartozik, aki játék közben magas fejhangot ad ki. Valahogy így,

férfi táncok közül mindkét régies legényes fajta használatban volt itt még, ritka és sűrű magyar vagy fogásolás néven. Füzesen épp úgy, mint Bonchidán és Válaszúton a lassú ritka magyart követi a gyorsabb tempú sűrű magyar, nem úgy, mint Széken, ahol sűrű után következik a ritka. E táncok gyökerei messze a történeti időkben nyúlnak vissza, az eszközös ügyességi táncok a pásztortáncok európai divatjáig. Ezek egyébként eszközhasználat nélkül is ugyanazzal a formakincsel működtek Skandináviától Albániáig. A már Balassi Bálint által is táncolt hajdútánc a 16. században az egész Kárpát-medencét meghódította. Olyan nagy hullámokat vert, hogy azok már 400 éve nem csitulnak, és ezernyi formában itt hullámzanak ma is a különféle etnikumú utódok folklorjában. A somogyi kanásztánctól kezdve a szlovák odzemokon keresztül, a cigány botolón át, a román hajdau és a különféle magyar legényesekig mind ennek a táncnak a vízfényei. Az a csodálatos a dologban, hogy a pásztortáncok fokozatos háttérbe szorulásával szemben ezeknek a virtuóz eszköz nélküli táncoknak a fejlődése nem rekedt meg, hanem tovább virágoztak és saját rendszerű szerint fejlődtek a Kárpát-medencében. Különösen sokáig fennmaradtak és lehetővé tették, hogy életerős formában még a mi generációnk is láthassa, eltanulhassa. A történeti és összehasonlító kutatások eddigi eredményei alapján e típus család a Kárpát-medence tánckultúrájának szinte legfontosabb ága.

Néhány helyen aztán, mint például Ördöngös Füzesen is, verbunk következett a ritka és sűrű magyar után. Ez a férfi tánc az új stílus rétegbe tartozik. Német eredetű nevét verben, azaz toboroz igéből, a Habsburg Birodalom állandó hadseregének hadszedő intézményéből nyerte. A 18. század második felétől a zenés táncos mulatást egyre gyakrabban alkalmazták a katonafogás eszközeként. Martin György megállapítása szerint a volt monarchia népeinek folklórjában a verbúválás maradandó nyomokat hagyott, a népköltészet, a szokások, a táncélet, a táncnyelv, a tánczene egyaránt őrzik az emlékeit. A verbúválás korszakához kötődik az új táncstílus, az új nemzeti zene és tánckultúra első reprezentáns típusának kialakulása. A verbúválások által felszínre vetett régi férfi táncot és zenéjét a 19. századi népi nemzeti műzene és tánckultúra újjáformálta, és az újszerű nemzeti stílus rohamosan tért hódítva vált általánossá. Az új verbung zene és tánc a csárdás divatban talált szerves kiegészítésre és folytatásra.

0: A hangszeres zene iránti általános érdeklődés most már személyünkben új szemponttal gyarapodott. Nem csak rögzíteni, tanulmányozni és rendszerezni akartuk, hanem megtanulni és el is játszani. Ezért a darabok fölvétele után a következő kérdéseket is föltettem.
1: Fölülről lefelé.
2: A bőbő hangolása. Azonosan hangolva két húr.
0: Milyen egyszerű végül is. Csak meg kell kérdezni, meg kell alaposan nézni. És mégis milyen nehezen jut el az ember eddig az egyszerű lépésig. A reformkori történet jut eszembe a dologról, mikor egy költőnk szép dalt hallott énekelni az ablak alatt. Mivel kíváncsi lett a szöveg folytatására, levelet írt művelt barátjának több száz kilométerrel odébb, hogy tudné neki segíteni. Ahelyett, hogy kiment volna az utcára és megkérdezte volna. Az éjjeli buszon Kolozsvár felé egészen fantasztikus élményben volt részünk. Már a kezdet is érdekes volt, házigazdáink ugyanis a kedvünkért megállították a füzesen áthaladó távolsági buszt. Aztán abba csöppentünk bele, hogy egy mulatságból hazatérő zenekar a peronon állva muzsikált az utazó közönségnek. Az egész busz fújta velük a nótákat, eleinte magyarul. Aztán, ahogy az egyes megállóknál cserélődött az utazó közönség, a városhoz közeledve megjelent a román nyelv is, és ugyanazok a dallamok egy ideig mindkét nyelven szóltak. Amire aztán beértünk a végállomásra, már mindenki románul fújta. Megható volt hallani ezt a békés egymás mellett dalolást. A zenekarnak a szemes erebbent, ők gyakorlatilag ugyanazt a stílust húzták véges végig.

füzesi gyűjtés alkalmával a Széki Csorba János is elfújt néhány éneket. Hogy őt is bemutassuk, hallgassanak meg tőle két dalt, amelyeket ugyanebben az évben Budapesten vettem fel tőle a lakásomon. Ő gyakran szállt meg nálam, Budapesten jártában, és ilyenkor mindig hosszan elbeszélgettünk, és rengeteg dalt is rögzítettünk. Csorba azt a széki énekes tradíciót vitte tovább, amelyet Szabó Varga György, a Pátria Felvételek énekese is képviselt. Nem csoda, hiszen lakodalmakon és más énekes alkalmakkor János bácsi mindig ilyen énekesek mellé ült mulatni és tanulni. A most következő lassú, aszimmetrikus ének valójában tánczene, a széki lassú zenéje, amire nem csak táncolni lehetett, hanem gyönyörű keserveseket énekelni is.

0: Istenem, Istenem, miért nem adtál szárnyat, hogy utolérhetném a szerelmi vágyat? Ez az utolsó két sor megragadta a képzeletemet, mivel Arany János Mátyás anyja című balladájának két ismert sorára emlékeztettek. Kérdezősködésemre kiderült, hogy az aranyballadát is szokta Csorba János énekelni, ha némileg leegyszerűsítve is. Egy másik műsoromban, amelyben a Budavár tövében című lemezt ismertettem, szó esett már Csorba János változatáról, mert édesanyja az iskolából hozott haza, és fogta rá egy szótagszámban megfelelő széki lassúra. Ott csak utaltam erre a felvételre, mert Juhász Katalin szép feldolgozását ihlette, most le is játszom. A történet lényege az, hogy János bácsi csak az első strófákat tudta, ezért emlékeztetőül a kezébe adtam Arany János szövegét, és ő abból szemre kiválasztotta az énekelhető részeket. Így keletkezett a szemem előtt a Műköltei alkotásból igazi, tömör népballada. Szerintem Arany János büszke lett volna erre a változatra is.
1: Szilágyi Erzsébet levelét meg.

0: alsó. Énekeltem én Csorba János széki születési szamosvári lakó.
1: Székről szólván el kell meséljek egy emblematikus történetet a budapesti kultúrfölényről. Eleinte sok magyarországiban volt némi leereszkedő attitűd az erdélyi végekkel szemben. A Bartók együttes legjobb táncosa, az első táncházak tanítómestere Litkei István is eljutott ebben az időben Székre. Ahogy ment a főutcán, szembe jött vele egy széki kisfiú viseletben. Pista megállt egy kis beszélgetésre. Te is magyar vagy? Kérdezte. Igen, mondta megszöppenve a gyerek. Na, és ismered-e az anyám tyúkját? A gyerek nagy szemeket kerekített, mire Pista. Nem ismered? Hát milyen magyar gyerek vagy te? Na, hallgass ide! Ej, mi a kő, tyúk anyókend! És itt megállt. A fenébe, hogy van ez tovább? Hát ennyit a budapesti kultúrfölényről. December 24-én Kalos Zoltánnal mentünk Mérába, egyik kedvenc törzs helyére. Ez a falu már Kalotaszeg régiójába tartozik. Az archaikus erdélyi muzsikálás itt már városias fejlődésnek indult, ami főleg a kíséret harmonizálásában érhető tetten. A régies, csupa dúrakordból álló harmónia sort ugyanis a kávéházi cigánzenészektől ügyesen ellesett romantikus stílusú harmonizálás váltja fel. Bár a dallamok még a régiek, alattuk megjelennek a moll, a szűkített és a különféle szeptim akkordok esetenként kromatikus menetei. Alapjában véve egy nagyon karakteres, érdekes új stílus jött létre ezeknek az elemeknek a vegyítésével. Arról már nem is beszélve, hogy itt jelent meg először a zenekar hangszerei között a tangóharmonika. Az akkor 66 éves Antal Ferenc Árus egy komoly zenész dinasztia feje volt. Fia, ifjabb Antal Ferenc Árus bőgőzött, majd később átvette a prímet is. A kontrást Tony Rudolf, a harmonizálás nagymestere volt. Kérésünkre egy rövidített táncmenetet játszottak először. A táncok neveit az ifjú Árus a hangfelvétel elején elsorolja. Csak azt fűzném hozzá, hogy a gyors csárdás vagy szapor a végén egy nagyon is régies zenei forma jelenik meg, a Nyugat-Dunántúlon is ismert fogás. A szót fogás, fogásolás már a füzesi férfi táncok ismertetésekor hallhattuk. Itt azt jelenti, hogy az esztammal kísért csárdást egy dűvőre váltott kíséretű kódával zárják le, mint egy emlékeztetve a régi időkre, amikor így gyors dűvővel kísérték a gyors csárdást is.
2: 1972. december 24. Méra. Árus és bandája muzsiká.
3: Szokott menni. Legény, először legényes, utána meg jön egy hallgató, amit régen szoktak muzsikálni az utcán, utána pedig akkor következik a rendes program. Csárdás, gyorscsárdás, a régiekből.

0: Antal Ferenc Árus.
1: Tanya Rudolf.
2: Ifjú Antal Ferenc Árus.
3: Balassi dallamairól szóló műsoromban emlegettem a máig élő népi zenés játékot a Pásztor keresi elveszett jószágát témával. Mivel Balassi nóta utalásai között is szerepelt ilyen, meglehetősen régi eredetű programzenéről van szó. Akkor már tudtuk, hogy Pesovár Ferenc barátunk ezt a témát kutatja, ezért mi is mindig mindenütt kérdezősködtünk a téma felől. Ezúttal is. Most hallgassuk meg a mérai változatot. A pakulár és a berbécs román szavak. Juhászt, illetve birkát jelentenek.
0: Én Antal Ferenc Árus. Lemuzsikálom a pakulárnótát.

0: Karácsony lévén eljött az ideje a kántálásnak. Erre már az idősebb Árus nem vállalkozott. Fia, Árus Feri viszont tündökölhetett prímási tudományával. Mi is fölkerekedtünk, és a telepes magnó jóvoltából erről is készítettem egy felvételt. Itt aztán hallhatjuk a tangóharmonika diadalmenetét is. Hallgassuk, hogy kántálnak 1972-ben a mérai cigánytelep derék magyarul beszélő lakóinak.
1: Tiszteletre virtó gazdas, gazdaszó, nem azért jöttük-e meg, de hallgasson. Na még alapja, mit itt mondanak, mi is mindig alap, hírtoztuk a házhoz. Áldás, békesség, koszorúzda fejét, ugyanességgel karácsony reggelit. Karácsony reggelig szépen viradjanak er sorába, békével jussanak, ezt kell a kedves gazdurám.

Másnap Visába mentünk Fodor Ferenc ripaházába. Itt nagy mulatság volt kilátásban, amelyre a Palackai zenekar volt felfogadva. A ház kis legénykéje némi biztatás után így fújta el az aszimmetrikus középkori eredeti karácsonyi kántát.

0: hat őrükre. Szálljatok le, szálljatok le, betlehemi angyalok, zörgessetek meg ma este minden pici ablakot. Házikokban, palotákban nagy örömet vigyetek, boldog karácsony ünnepeket.
1: Gyere be, megfáztál.
2: Itt kevetem az egyik.
1: Kántáltam.
0: Kántáltam én, Fodor Sándorka, visai lakos, 10 éves.
3: A visai táncmulatság valami elképesztő élmény volt számomra. Itt láttam életemben először azt a hangulatot, amely a tánc régi magyar nevét is inspirálhatta. A mai tánc elnevezés ugyanis európai vendégszó. A régi magyar név a tombolás volt. A Kodoba Béla vezette zenekar 2 prémásból, 2 kontrásból és bőgösből állt. Ez is egy jellegzetes fölállás, ami a Palackaiak zenekari hangzását nagy mértékben meghatározta és megkülönböztette a többi erdélyi zenekartól. A páros tánc pedig egyszerűen lenyűgöző. Ezúttal nem az a varázs ereje, hogy régi, hanem az, hogy milyen modern. Legalábbis a mi generációnk számára, akik még a rock'n'rollt házi bulikon táncoltuk. Mondtam is a céllelvtársnak, amikor ellátogatott a Kassák klubba megnézni, hogy mi folyik ott, hogy ez a mezőségi tánc ugyanabba a tánccsaládba tartozik, mint amelyben a rock'n'roll is. Csak mennyivel egyszerűbb Erdélybe elutazni egy kis tánctanulásért, mint New Yorkba? Amikor betoppantunk, már javában folyt a tánc. Gyorsan bekapcsoltam a magnót. A szökős végét és a sűrű csárdást halljuk. Nagyon feltűnt akkor nekem, aki ugyebár dallamvadászattal voltam elfoglalva, hogy milyen kevés konkrét dallamot játszanak, és milyen sok a töltelék, az úgynevezett aprája zene. Ez bizony a 18. század hagyatéka, és a táncosok a megmondhatói, hogy milyen extázisét tudja felkorbácsolni a hangulatot az ilyen monoton, egyre gyorsuló zene.

0: Kedves hallgatóink, ma este Sebő Ferencre emlékeztünk, aki ma, április 27-én, 79 éves korában elhunyt. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Péntek lévén ma is lesz világzenei koncert, vagy a pénteken mindig 23 óra után. Hamarosan mondom, hogy ki a mai koncert főszereplője. Addig pedig még színes világzenei csokor, amelyben például szól egy dal Kanadából, a Yiddish Glory lemezéről. Aztán játszik a kubai szintézi zenekar, egy jóruba nyelvű felvétel szól. És adunk világzenét a Canarótól, Orbai Lilla és Izabella Kosszanel közreműködésével. Kellemes péntek estét mindenkinek, kezdjünk a Trans Global Underground 2020-as világzenéjével.

Klubrádió. Rádió. Népek dalai. Afrikai dallamokkal, írmuzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazin.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A most következő Yiddish Glory nem egy előadó vagy zenekar, hanem egy album neve, amire a II. Világháború Yiddish dalait rögzítették. A dalokat egy zenekutató, Moisej Beregovszky és csapata gyűjtötte össze. A több száz zsidó dalt a 30-as és 40-es évek környékén énekelték fel ismeretlenek. A kutató ezeket a dalokat akarta rögzíteni és kiadni a II. Világégés után. A háború után azonban a felvételek gyártás vezetőjeként is tevékenykedő zenetudóst a gulágra küldték, de még ekkor volt ennyi ideje, hogy az összegyűjtött dalok felvételeit elküldje feleségének, ő pedig elrejtette ezeket. Igaz, a dalok egy része azóta megsemmisült, de 1990-ben az Ukrán Nemzeti Könyvtár újra felfedezte azokat. Ebben az időben kezdték rendszerezni, helyreállítani a felvételeket, majd több évnyi restaurálás és kutatás után a Torontói Egyetem munkatársainak segítségével sikerült technikailag újra hallgathatóvá tenni azokat. Majd mivel bizonyos holokauszt vonatkozású daloknak csak szövege volt, az újrahangszerelésben részt vett Szergej Erdenkó zenész, zeneszerző. A végleges album pedig több évtizedes előkészítés után 2018-ban végre megjelent. Erről következik most egy dal a Yiddish Glory című válogatás albumról. A dal a Daughters of

A Dankó Rádió világzenei magazinját hallják, a népek dalai szól. A következő formáció 1975-ben alakult, a kubai Synthesizről van szó, amelyet az első progresszív rockzenekarok

0: ismerte, mint a Genesis vagy a Pink Floyd. Nem is csoda, hogy így tettek, hiszen a nevük a szintézis, összefoglalást, közös nevezőre hozást jelent. Idővel pedig olyannyira jól sikerültek ezek a zenei szintézisek, hogy 2002-ben lemezüket a Latin Grammy-re is jelölték. Aztán olyan sztárokkal dolgoztak együtt, mint az Asian Dub Foundation vagy Omar Aportuondo. Következzen most a szintézis zenekar Kubából, akik ezredallal szerepeltek a 2019-es pozsonyi nemzetközi folk zene versenyen. A dal tőlük az Ochi Mini, ez a kubai szintézis felvétele a Dankó Rádióban.
1: Para hablar, oye, yo que bordan.

0: dalai.
1: Úgy

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

ez a népek dalai, a Dangó Rádió világzenei válogatása, benne pedig péntek esténként mindig világzenei koncert. Ma este a svájci Folatón együttes koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van. Egy játékos, csíntalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölcsel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A svájci zenekar a Genfi tó partjától a Chablais és a Valais kantonon át az Aosta völgyi terjedő régió zenei hagyományait éleszti újjá. A svájci Folatón zenekar célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik. Kiegészíti mindezt a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába. A svájci Folatón zenekar koncertjét ma este hallgathatják meg 23 órától a Dangó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása, melyben a következő állomásunk a Balkán.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. A korábbi műsorainkba is belehallgatnának, kattintsanak a mediaclick.hu/Dankó oldalra. Ma este még lesz egy világzenei koncert is, pont egy óra múlva, addig pedig egy színes világzenei csokor, például Nagy-Britanniából az Afro-Celt Sound Systemmel. Aztán adunk egy dalt indiai, iráni és amerikai Egyesült Államokbeli közreműködőktől, egy nemzetközi kollaboráció lesz. És hallgatunk dalt a Kanizsa csillagai csapatától is. További jó rádiózást mindenkinek. A Diván Hána formáció következik most Boszniából. 2023-ban ők nyerték el a legnevesebb brit világzenei szaklap legjobb zenekar díját. Íme tehát a

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Dankó Rádió szól, itt a népek dalai, a világzenei válogatás. Képzeljük el, hogy a kelták Afrikából érkeztek Írországba. Nos, a képzelet könnyen száll, ha közben az angliai illetőségű fúziós etnopopot kínáló Afrocelt Sound System zenéjét hallgatjuk. A formációt létrehozó Simon Emerson a kiváló afrikai muzsikus Baba Mal producereként kapott arra a teóriára, hogy a kelták Afrikából érkeztek Írországba. E felfedezés nyomán jött létre a zenekar 96-os bemutatkozó korongja. Az autentikus ír kelta, valamint afrikai, főképp kenyai és nigériai zenészek hozták magukkal kiváló népi hangszereiket. Hatalmas siker lett az album, amelyet újabbak követtek, és azok már milliós példányszámban fogytak. Olyan sztárok közreműködtek dalaikban, mint Sinéad O'Connor, Peter Gabriel vagy Robert Plant. Következik az Afrocelt Sound System zenéje itt a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Különleges zenei együttműködés következik, mégpedig Eric Jacobson amerikai karmester vezényletében, aki a cselló mestere is, és jelenleg a The Knights és a Silk Road Project tagja, valamint az orlandói filharmonikus zenekar igazgatója. Jacobson szülei révén ismerkedett meg a muzsikával, akiknek késő esti kamarazenei előadásai arra késztették testvérével együtt, hogy maguk is zenélésre adják fejüket. Az már saját vállalásuk, hogy később elhatározták, a komoly zenét is könnyedebb köntösben, bulikon és összejöveteleken népszerűsítsék. Ez a hozzáállás hívta életre testvérével a közösen megalapított The Knights nevű formációt is, amellyel sikerült Brooklyn egyik kiemelkedő kulturális termékévé kinőni magukat, és olyan sztárokkal ismerkedtek meg, mint Bela Fleck vagy Joshua Redman. A következő dalban Eric Jacobson karmester, aki cellón is játszik majd, az iráni Kayhan Kalhorral fogott össze. Ő a perzsa vonós hangszer, a kamencse mestere. Őket pedig az indiai tablajátékos Sandeep Das játéka egészíti ki. Közös daluk az Aiki Rát, itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ma este ismét jelentkezünk koncerttel, hiszen pénteken este mindig így van ez. Ezúttal a svájci Folatón zenekar koncertjét hallhatják. Az együttes elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag akusztikus hangszereken szólaltassa meg a francia nyelvű svájci tradicionális dallamokat, miközben időről időre más alpesi vidékek dallamai is felbukkannak koncertjeiken, ahogyan ők fogalmaznak, az európai népzenei párbeszéd részeként. Ezért is fogadták el a meghívást a 44. Euroradio Folk Fesztiválra 2025-ben, amely igazi ünnepe a tradíciókhoz visszanyúló zenének, és ahol 14 ország előadói mutatták be a kortárs európai folk zene sokszínűségét. A svájci Folatón zenekar névadója, a francia nyelvű Alpok mesebeli lénye, egy pajkos, mégis segítőkész figurája a helyi folklórnak, aki kitakarítja az istállót, vagy apró házi munkákat végez el, ha mosolyt és élelmet adnak neki. A név kötelez, éppen ez a játékosság és derűs csintalanság jellemzi az együttes zenei világát. Kéziratokból, népzenei gyűjtésekből és régi felvételekből merítenek, például Albert Goss és Otto Held munkáiból. Emellett a svájci Folatón saját kortárs kompozíciókkal is gazdagítja repertoárját, kiegészítve skót, ír, klezmer és más alpesi hatásokkal. A svájci Folatón együttes koncertjét ma este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása, és indul a szokásos péntek esti világzenei koncert. Képzeletbeli színpadunkon hamarosan a svájci Folatón együttes.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás, melyben péntek esténként ilyenkor 23 óra után mindig koncertet hallanak. Irány most Svájc, hiszen az ottani Folatón együttes koncertje következik. Nevüknek különös jelentése van. A Folatón egy játékos, csintalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosolyal és egy tál szárított gyümölcsel fogadják az Alpokban. Ez a kedves mítosz ihlette őket a névválasztásnál. A zenekar a Genfi tópartjától a Sablén és a Valé kantonon át az Aosta völgyig terjedő régió zenei hagyományait éleszti újra. Játszanak tradicionális és kortárs muzsikát is, kiegészítve a nyugat-svájci tájak énekeivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia Alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek. Meg is hallgatjuk már is, miként játszanak ők. A felvétel 2021 nyarán készült a németországi Rudolstadtban a 44. Euroradio Folk Fesztiválon. A koncert az EBU, az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jut el önökhöz. A Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban kezdődik a péntek esti koncert, színpadon a svájci Folatón együttes.

0: Ma este a Dankó Rádióban a svájci Follatón zenekar koncertjét hallják.
1: Merci beaucoup.

Ez volt a mai különleges világzenei koncert a Dankó Rádióban. A svájci Folaton zenekar koncertjét hallották. A felvétel 2025 nyarán készült a németországi Rudolstadtban, a 44. Euroradio Folk Fesztiválon. A koncert az EBU, az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jutott el önökhöz. Világzenei koncert legközelebb, jövő héten is, pénteken este 23 órától, itt a Dankó Rádióban. Que

Ez volt a mai utolsó világzene a Dankó Rádióban. Remélem tetszett a mai program. Holnap is hasonlóra számíthatnak, de hétvégén már Popovics László kollégám prezentálja a világzenéket. Hamarosan a himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom, munkatársaim voltak ma este a gyártásvezető Sztrányolszky Imre és a hangmérnök Korzsás Gábor. Búcsúzik a Népek Dalai szerkesztőműsor vezetője, Szabó Tamást hallották.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

mikor még nem voltam más, csak szegény. Volt egy bérházban egy kis szobám, akkor

de boldog voltam akkor talán. Mi most

legyen, nem adják, mert a gyertyát te rágod, minek ígér hiába. Hontsuk el hát a gyertyát a lampon, mert azt ingyen nem adják.

0: házasodjunk, haj, haj, haj, kaland a házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Itt a Magyar Zene Rádiójában kezdődik a 20 csak prímás. Töltsék velünk a következő 1 órát, ha tehetik. Nem sokára Bősi Szabó László énekli el nekünk Huszka Jenő és Endrődi Sándor dalát. Bujdokolva járok. A felvétel 2013-ban a Vámos Szabadi Zenekápolnában készült, a Gypsy Virtuózó közreműködésével. Majd 2 dalt is énekel nekünk Szántó Gyula, Perbeszálltam a szívemmel és Kék a búzavirág. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

forinti archív felvétel után most egy 1997-ben készültet játszunk önöknek. Kalocsai Zsuzsa és Buka Károly zenekarának előadásában Kisanyi Lernő és Gát Ferenc csárdása hallható nem sokára Fodrozik a Tisza vize címmel. Majd a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából Budai Sándor és Szilágyi László frissét hallgathatjuk meg. Szeretném a boldogságot egyszer megtalálni. Ifjabb Berki Béla és zenekara majd Jenei Gábornak húzza.

Dankó klubos koncert felvételek következnek. Egy Dunaszerdahelyit, egy Mányit és egy Dunaföldvárit hallgathatunk. Ez utóbbi helyszínen 2016. március 21-én vendégeskedtünk. Szalai Antal muzsikált, aki azóta átvette 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díját, természetesen együttesével együtt muzsikált. Többek között Bokor Jánosnak, aki 2023-ban pedig Dankó Rádiós életműdíjat vehetett át. A produkció két dalról szól, Rózsa Bokor tövében, és még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Előtte Kalina Enikő is dalra fakad, Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frissének címe Hajnalom csillagom, Sándor Dezső ézenekara muzsikál. De mindezek előtt jöjjön a Dunaszerdahelyi felvétel, Dóci József dala, Panaszkodik a furujám. Mészáros Andrásnak ifjabb Sárközi Lajos muzsikál, aki 2023-ban cigányzenei díjas lett, zenekarával együtt hallható.

Jegenyefán fészket rak a csóka. Ez a dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunk negyedik helyezettje volt. Szeredi Krisztina énekelte Dankó Pista csárdását, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikált. Lőre, lőre, cudarlőre, Pataki István csárdást dalol nem sokára, de előtte még Szóka Júlia egy hallgatóval örvendeztet meg minket. Tasnádi László és Ság Ilona dala szól, ha szívet bezárnál. Budai Sándor és zenekara muzsikál 2021. október 7-i felvételünkön, mely a Jó Evéthez szól a Nóta című műsorban készült.

0: Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója.
1: Lőre, lőre, cudar, lőre, gyása vagyul, lőre. Vesztél volna, de vesztél volna, az anyagos.

Hamarosan egy újabb Dankó klubos felvételt játszunk. Lakatos Miklós és zenekara előadásában a Buba Mara szól. De előtte Erdélyi Mihály frissét a Házunk tetején címmel Teremitrix énekli el. A Duna Televízió felvételén Jónás Géza zenekarát is halljuk. Az együttes élén Patai Zoltán lesz a prímás. Most pedig jöjjön egy csádás, Én sosem vitatom. Hadai Győző és Szántó Ferenc dalát Pere Jánostól hallgathatjuk meg, valamint Lakatos Sándor zenekarától.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. Jössz-e még az én utcámba? Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallható a Friss, Nádasdy László és Hankó

József zenekarának tolmácsolásában. Erős Béla dalát, az Alagút csárdást Hatvani kis Gyöngyi énekli, a Dankó Rádió 2023-as Magyar Nóta díjasa. Szintén Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból szól Majláth Jenő és Fülöp Kálmán andalgója, Hajnal Nikolett és Tordai Zoltán zenekarának előadásában. De csak azután, hogy Bodrogi Zsigmond hallgatóját Bányai Márton és Nyári László zenekarának előadásában hallanánk. Új temetőt árkolnak.

temetni. Édesanyám, arra kérem, kell medet.

0: napi télen nyáron tiltzátok jár, mert jössz te még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Semmi babám, semmi, Barabás Sári dalol. Előtte Kapi Gábor saját szerzeményét énekli, Százados úr péntek reggel. A 2019-es felvételen Johann János és zenekara játszik a művésznek. Gondor Ernő Van nekem egy gerlicém című dalát Karácsonyi Rén tolmácsolja felénk. Még Száz Kati azt a dalt énekli, mely 2024-ben az év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett lett. Ez Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hangzik el a felvétel, melyen Berki Péter zenekara muzsikál.

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, a Sebő együttes alapítója, a táncház mozgalom egyik elindítója, kinek neve összefort az énekelt versekkel. Ma este egy 3 évvel ezelőtt készült műsorral emlékezünk a táncház mozgalom meghatározó alakjára, Sebő Ferencre.
2: A múltkori lakodalmi élmények után most azt terveztük, hogy minél több helyre igyekszünk eljutni. Utunk első állomása Ördöngös Füzes volt. Csorba Jánossal, nemrégiben szerzett széki énekes barátunkkal 3-asban kerestük meg a falu szélén lakó zenészeket. Ez a mezőségi falu nagyon gazdag lelőhelye volt az archaikus hagyományoknak, már a 60-as években készültek itt zenefelvételek. Híres zenekara még élő hagyományt közvetített. A 65 éves Mezei Ferenc Pikili a 24 éves fiával 2-esben prímázott, ez különlegeségnek számított a környéken, és a kemény, karakteres, kontra és bőgő kíséret minden más zenekarétól megkülönböztette hangzásukat. A 2 prímás együttes játéka megragadó volt számomra. Az ifjabb Mezei Ferenc hallatlan muzikalitással és alázattal igyekezett nem lejátszani idős édesapja zenélését, hanem a legfinomabb zenei eszközökkel segítette, fényezte a minél jobb muzsikálás érdekében. Az ismerkedés után hamarosan munkához láttunk. Beszereltem az újonnan vásárolt uhermagnómat, beállítottam a mikrofont, és elkezdődhetett a felvétel. A táncnevek dzsungelében elég nehéz az eligazodás. A helybéliek ugyanis nemigen foglalkoznak a nevekkel. Csak Martin György kutató és rendszeröző munkája nyomán látjuk most már át, hogy a különféle neveken emlegetett táncok valójában milyen típusokat képviselnek. A helyszínen mindig kis zavarodottságot tapasztalunk, amikor rákérdezünk egy-egy tánc nevére. Aztán bizonytalanul elhangzik, hogy cigánytánc vagy csárdás, illetve a román táncok esetében batuta. Ez most nem volt érdekes, mert Timár legalább a táncokkal tisztában volt, és ha megszólalt a zene, legalább neki nem voltak kétségei. Elsőként egy általunk lassú csárdásnak tartott tánc zenéjét vettem fel, melynek a nevét, hogy cigánytánc, románul hallhatjuk. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy az apa tudott magyarul, furcsa beszéde csak süketségéből adódott, a Nelu ragadvány nevű ifjú Mezei Ferenc viszont már szívesebben beszélt románul.
3: Zsok, cigányát!